0: Istenért vetted föl a szemüvegedet, ha nem kapcsoltad föl a lámpát. Azt mondja, apa, így magabiztosabban nem látok. Hát kérem szépen, főnöknőnk, Mária asszony arra kért minket, aki egyébként mellben erősen dinamikus, arcban viszont erősen ideges, hogy mindenki írja magáról egy ilyen önjellemzést az internetre, mert hát a céges megrendelők úgy fognak rendelni embereket. Hát én őszintén kitárulkoztam és megírtam magamról, hogy komputeres, stratégiai játékfüggő vagyok. Úgyhogy engem ebbe az időszakban tulajdonképpen két cég keresett meg. Hát ez egyik a számítógépes cégek, a másik pedig az anonim alkoholista klubok. Mert álltok az ugyanaz, tehát a játékszenvedés, a alkesz az teljesen ugyanaz. Hát voltam Dunántúlon egy nyugdíjas anonim alkoholista klubba. Mondjuk jobban jártak volna, egy belgyógyászt hívnak, nem engem, mert nagyon kemény arcok voltak. Na most egy óriási nagy cég megkért, hogy az új processzorát vezessen be a köztudatba. Hát processzornak öltöztettek, tehát az volt a nagyon érdekes. Így lógtak rólam le, de hát kis pénzért az ember megcsinálja, így lógtak le ilyen kis vasfrackok. Küldtek előtte 6 oldalt, hogy milyen az az új processzor. Gyerekek, én csak a kötőszavakat értettem abba a 6 oldalba. Na most mondjuk nagy zolog, még a kötőszavakat se. Tehát ilyen belépek, így megyek befele, így kilép. Szétnézek. És így a lelátón 84 darab korpásbajszú rendszergazdai. Ez a küld el tömörített fájban nézést, nem tudom. Küzdöttem, harcoltam, semmi, tehát... Hát mondom őszintén, dobáltam közéjük a p***s ficeket. Mikulás, semmi, de semmi, semmi. Aztán a végén rájöttem, hogy miért, mert hát a poén után nem nyomtam entert. Az volt a feladatom, hogy hát rendeljem le a szünetet, mondom, uraim, most jövök a WC-ből, 84-en vagyunk, 20 perc szünet van, de a WC-ben én csak 6 darab USB portot láttam. Kész, meggyőztem őket, teljes boldogság, együtt voltunk. És a végén az volt a feladatom, hogy a tombolát kisorsoljam. Szépen mondom, 9 tök egyforma doboz, ők jajgattak, tehát így voltak a dobozokért. És az utolsó doboz egy ilyen óriási nagy doboz volt, amiből a gyűrűk urában rajta volt egy ilyen ork, harcos, pajzsos, sisakos, baltás valaki. Mondom, uraim, az utolsó, itt van a fődíj, az utolsó, a fődíj, egy szörny! És így felmutattam a dobozt. És úgy ült körülbelül egy bácsi, mint ahogy te ülsz. 4,5 órán keresztül nem pislogott. Ezt hívták a főiskolának retardációs tünet együttes, tehát... Így pislogott, semmi. És felszólt, ennyit mondott. Nem szörny az videókártya gyorsító, te hülye gyerek. Van egy kollégánk, akiről szoktam mesélni. Hát ő volt az, akit feltöltöttek bélileg oxigénnel, és hát végigtrombitált az egyes villamost, azt hiszem emlékeztek még rá. Hát egy új sztorit mesélt, muszáj vagyok megosztani. Annak idején, amikor még a felesége csak a barátnője volt a 90-es évek elején, Kispolszkival küzdöttek a Hungária körúton, és hát rájuk jött a hangulat. És mondta, hogy itt a benzinkútnál a susnyás mellett megállok, jó? És sötét van, úgyse látja senki. Hát igen, ám, de hát a kollégánk ekkora darab és ilyen magas. És azt mondta, hogy hát itt ebbe a kocsiba nem lehet dugni, de ne idegeskedjél. Pucsicsál itt az ülésen. Én majd letekerem az üveget. És majd kívülről. Hát jól is ment a dolog. Még nem jött egy lengyel kamion, aki először csak 2 lámpával világított, hogy... És aztán felülről mind a 8. Hát mit láthatott szerencsétlen? Hát, ugye egy nagy darab ember egy narancsárga a Kispolszkit. Köszönöm szépen! Kész! Kész! Kész! Nem teszi vissza meg a mikrofont, kész? A múlt... Beszarsz! A múltkor voltam vele fellépni Zalaegerszegen, az M1 M7 kivezetőn Aranyosi megpróbálkozott a pszichoszomatikus szó kimondásával. Nagy Kanizsánál megvoltunk. Kész, vár, sírsz, sírsz. Ez van. A szöszmösz, az jót tett most neki a szöszmösz. Van egy kis lakásom, erről mesélnék, kétessel, ki van ráírva, kis lakás. Nem a kedves Ferenctől kaptam, nem a kedves Ferenc. Még jó, hogy nem szép Ferenc, érte, mindenkinek van egy lakást, meg egy kocsit, hát jó, hogy kedves, hát nem csodálkozol. Mindegy, és van ez a kis lakásom, ahol én decemberben beköltöztem. Én hallottam korábban ilyet, hogy beszélnek emberek, hogy közös költség, meg ilyesmire. Én egy levelet nem kaptam, egy csekket nem kaptam, egy habzószájú közös képviselő se jött. Hát mondom, hogy óriási szálloda. Nagyon király. Ott nyomtam 3 hónapig, egyszer csak így megérkezett a habzószájú közös képviselő. Jó napot kívánok, maga mit gondolt, milyen szálloda? Igen. Azonnal fizessen be a közös költséget visszamenőleg. Márciusban volt ez, decembertől márciusig befizettem, lefeküdtem aludni, és hajnal 5 és 6 között madár csicsergést hallottam az ablakomba, ami a 13. kerületben azért picit indokolatlan, és arra tippelek, hogy van egy ilyen szobája a közös képviselőnek, tele van gombokkal, így nézi, Áramka befizette a közös, jó, nyomjuk be a madár csicsergést akkor. 5-től 6-ig érezze a csávó, hogy vidéken van. És így nem akartam elhinni, mert idáig tényleg nem volt, és felhívtam Belicai Balást, ki ismeri Belicai Balást, köszönöm elég. Felhívtam Belicai Balást, mondom, Baláskám, beszarsz, befizettem a közös költséget, azóta van madár csicsergés az ablakomba. Azt mondja, Ádámka, nem akarok poéngyilkos lenni, de tavasz van. Úgyhogy itt a tavasz és a romantika. Hát Ferenc Gyurcsány nem kedves most már. Annyi Ferenc van tényleg, tehát Gyurcsány Ferenc most munka nélküli, illetve hát már nem miniszterelnök. Én arra gondoltam, elmehetne celebnek. Celebnek? Celeb Ferenc? Milyen jó lenne, hogyha így a vacsora csatával, vagy Granadzó Máriával így főz, és így... Elsóztam. Nem megy. Viszont Bajnai Gordon, a new miniszterelnök, haverom kérdezte, Bajnai Gordonnak melyik a keresztneve? Hoppá. Ilyen országban élünk, hoppá. Bajnai Gordonról meg azt nyilatkozta Kiszel Tünde, hogy nem férfias. Sokkal férfiasabb volt a Széchenyi. Te jó Isten, már akkor is volt, b***ng, vagy mi? Most komolyan, nem? De miről beszélgethet Széchenyi meg Kiszel Tünde? Azt képzeld el azt a szópárbajt, hogy így... Á, Széchenyi vakargatja a szakállát, Kiszel Tünde a szemölnökét.
1: És amúgy... Amúgy milyen érzés az 5000-esen lenni?
0: Kösz a láncidat, köszi. Fogadjunk nagy tapsal a Sóder Klub színpadán. Szőlősi, Csák, Gergely.
2: Köszönöm szépen, Szőlősi Csák, Gedeon Gergely vagyok. Hát én itt a legutóbb azzal kezdtem, hogy tisztában vagyok vele, hogy úgy nézek ki, mint egy utolsó stádiumos éces Bud Spencer imitátor. De nem igaz, mert megborotválkoztam, úgyhogy most meg úgy nézek ki, mint egy döglött kölyök macska. És maximum 17 évesnek néznek, úgyhogy a csajom barátaival találkoztunk, hogy többen azzal kezdték, hogy így látom öcsédet vissza orvoshoz. Tehát, hogy így, úgyhogy a borosta maradhat, mondta, abból viszont mindig szakáll lesz, mert utálok borotválkozni, úgyhogy a szakállal nem tudok mit kezdeni, viszont ő se. Úgyhogy hát így nagyjából a szakáról ennyit tudok mondani, más nagyon nem. Hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, ugyanis legutóbb én a szomszédban lakom, és a legutóbb viszont Szombathelyen léptünk föl, és hát én nem vagyok túl jó utazó. Az az én nagy problémám, hogy nem vagyok túl jó utazó, és mindig otthon vagyok több mindent. A fogkefémet viszont mindig. És hát most viszont már délután eszembe jutott, úgyhogy fogtam magam, berohantam a fürdőbe, magasra emelt kézzel hoztam ki, a csajom nézte végig, hogy úristen, ez őrült, aztán összepakoltam a többi cuccomat is, és indultam Szombathelyre. És hát félúton jártunk Kőhalmi Zolival így a vonaton, amikor csörgött a telefonom. Csajom volt, azt mondta, hogy két dolog miatt telefonál. Az egyik a következő, hogy szeretne gratulálni, mert tudja jól, hogy nálam van a fogkefém. Mondta, hogy ezt ne bagatellizáljuk el, mert ez tényleg komoly feladat, és nekem végre sikerült, viszont most szólna, a fogkefém nálam van, ellenben semmi más. Egy darab fogkefével, üres táskával lementem Szombathelyre, csezd meg. Úgyhogy gondolkoztam, hogy mit csináljak, hogy legalább az alsógatyaváltás hangulata meglegyen. Ugye lehetett volna az, hogy az én előző napi alsomat húzom vissza kifordítva, csak hát két napja ment a alsom, úgyhogy hát szarul nézett volna ki. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a kőhalmi előző napi alsóját kérem el. Húzta a száját, végül is kaptam tőle egy alsót. Másnap délbe elém állt. Az én hasam is megy, kéne az alsó. Zoli, csak a testemen keresztül. És hát azt gondoltam, hogy ez egy annyira kedves, egy mondattal előadható történet, hogy hazamentem. Térdig letoltam a gatyám, és mondtam Zsuzsinak, hogy nézd Zsuzsi, a kőhalmi alsó gatyája van rajtam. És ő nem nevetett velem, hanem könnyes bepárás szemmel annyit mondott, hogy fél éve sejtő, hogy van köztünk valami. És én azóta is hordom, mert ez egy dedikált alsó. Viszont a csajom meg nem fekszik levelem azóta. Tehát, hogy egyáltalán, hogy legyen valami kis szexuális életem, hát arról magamnak kell kezeskedni. És hát, amikor ezt szóvá tettem, akkor cinikusan csak annyit mondott, hogy ugyan Gergő, rá se ráncs. Hát, úgyhogy én azóta is hordom ezt az alsót. Ő azt mondja, hogy hát ez nem túl szexis, úgyhogy nincsen vele megelégedve. Na már most a... Mintha rámöntötték volna a kifejezés, az nem teljesen igaz. De... Tehát a rám, az nem igaz, viszont ha hidegebbre fordul az idő, már nem kell külön atléta, tehát hogy így... És hát travibuliba, meg kis felső szoknyának is jó, tehát hogy... Ami miatt még nagyon örülök, hogy itt lehetek, ez még mindig ugyanaz, hogy a szomszédba lakom továbbra is, ugyanis nekem nincs autóm. Ez nem volt mindig így, nekem volt egy nyugati típusú autóm, amiről hát azt lehet tudni, hogy egy teljes szériát visszarendeltek, ugyanis hát túl erősek voltak benne a fékek. És hát még épp, hogy csak hozzáérti a fékpedálhoz, és már a hátulők is homlokkal támasztották meg a szélvédőt, tehát hogy így ez volt. Volt egy ilyen nyugati autóm, de hát jó anyagi lehetőségeim keretében aztán ezt egy kockaladára cseréltem. Péter barátom, aki az autó volt, el is kísért első utamon, ami a következőképpen nézett ki. Beült mellém, elindultunk, és hát a házunknál lévő, az út végén, az első kanyarnál én esküszöm, két lábbal nyomtam a féket, két kézzel tekertem a kormányt, és ugyannyival mentünk ugyanba az irányba. Tehát, hogy így... Hihetetlen volt, egészen a szembe lévő telefonfülke közepéig csattantunk nagyjából be, amire Péter barátom szolidon csak annyit mondott, az rock and roll, b***d meg. És hát jó anyagi lehetőségeim keretében egy Trabantra cseréltem a Ladát, ami hát szintén ott hagyott a város közepén. És hát Karesz barátomat kértem meg, hogy segítsen ki a bajból, hogy legalább az érdi szerelőig eljussunk, aki meg is érkezett annak rendje és módja szerint a 3000 köbcentis sport opellal és a nem teljesen szabvány méret 2 méter sem elérő vontató kötéllel. Majd megbeszéltük, hogy hát mivel engem vontat, amikor lassítunk, akkor nekem erősebben kell nyomni a féket, hogy a közöttünk lévő zsinór feszes maradjon. Ez rendben is. El is indultunk. Miután olyan 100 km per órás sebességgel kicikáztunk így a fővárosi dugóból, hát én nemhogy lassításoknál, az első pillanattól az utolsói két lábbal tiportam meg én a féket. De mindez nem volt neki elég, mert amikor az érdi emelkedőhöz értünk, egy olyan jó 180-as tempóval elindultunk fölfelé. Hát miután szolidan befostam, beugyoztam félelmembe, gondoltam jelzek neki, úgyhogy hát mint egy ilyen jó Parkinson-koros jazzdobos, egy olyan 1500-at villantottam rá, amit ő sajnos további biztatásnak vett. Viszont a környezetünkben mindebből csak annyit láttak, hogy nem elég, hogy van egy őrült barom, aki a megpöszkölt trabiával 180-nal szakít fölfelé. De még az előtte lévő sportolást is levillogja bar meg. Hát nagyon sok mindenről mesélhetnék még, de váltsunk némiképp témát. Ugyanis hát, mint látszik, és meséltem róla, hát én nem vagyok egy zsilvölgyi bányász alkat, és hát jártam főiskolára, Hát én a teológiát választottam, mert gondoltam, hogy az biztos isteni lesz. Némiképp tévedtem. A teológia egy fura hely. Oda már tényleg azok a lányok járnak, akik már tényleg csak Istenbe bízhatnak. Tehát, hogy így semmi más, semmi más. És hogy érzékeltessem a helynek a hangulatát, a mai napig divat a visszatekert zokni és a körszakál. És fiúk, lányok, dettó, tehát, hogy ebben ez a szomorú. És hát, hogy még jobban érzékeltessem a helynek a hangulatát, életem első órája a 200-as nagy előadóban, életem egyetlen egy női tanárjával a következőképpen kezdődött. Botos Marian vagyok, 44 éves, és még szűz. Ezzel nincsen feltétlenül probléma. Csak azt felejtettem megmondani, hogy miért közli. Tehát ez követendő etalon példa, vagy finom célzás, hogy mit kell csinálni az ötös érmek, k***vára nem mindegy. Tehát, hogy én... Engem azért érint ennyire érzékenyen ez a téma, mert hogy én is nemhogy hívő, de vallásos családban nevelkedtem. Pontosan jól ismerem azt a pillanatot, amikor édesanyád megsimogatja a tükör előtt a hajad, és annyit mond, hogy nem baj, Gergőkém, téged a Jóisten azért így is szeret. Igen, anya, ellenben senki más, nem vágod le többet a hajamat, tehát, hogy így... És hát aztán el is kezdtem dolgozni, életem első munkahelye pedig a fővámtéri csarnokban volt, ami egy furcsa hely szintén, mert hogy azt vettem észre, hogy 1 kilométer sugarú körben az egyetlen hely a városban, ahol megfigyelésem szerint osztódással szaporodnak a húzós kocsis öregasszonyok. És én velük amúgy is bajban vagyok, mert sokszor nem tudom eldönteni, hogy meddig tart a húzós kocsi, és honnan kezdődik az öregasszony. Mert mind a kettő picit töpörödött és nyiszog, miközben megy. Tehát, hogy így... És hát ez sajátos divatvilága volt így a csarnoknak. Hát én férfi emberként inkább a hölgyeket figyeltem, 2 gyönyörű megfigyelésem volt. Az első, hölgyek, hajháló haj nélkül. Zseniális. Másik, lelki finomsága is van, titokzokni szandállal. Tehát hol itt a titok, könyörgöm? Tehát, hogy így húzzon rá gumicsizmát, nem akarom látni. Tehát, hogy így 30 éves elmúlt, tapasztalt fiatalember vagyok. Tehát, hogy pontosan jól tudom, hogy vendégségbe férfi ember szigorúan csak frotírzoknipa indul el. Szigorúan, mert ha kicsit mellé pisálok a csészének, akkor se kell lehajolni, csak kicsit le. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. További szép estét!
3: Köszönöm kollégáimnak, Kőhami Zoltánnak, Aranyosi Péternek, Szőlősi Csákergelynek, hogy itt voltak velünk ma este. Ha lenne kedvetek szerepelni itt a klubban, küldjetek magatokról videót a képernyőn látható e-mail címre. Köszönjük, hogy a ma estét is velünk, rá nem bírok beszélni, nem hallom a saját hangomat. Gyertek máskor is ide a klubba, meg találkozunk, meg minden ilyesmi. Sziasztok!
4: Képzeljék el, megkaptam a behívót. Nem tudom, önök között volt már katona, de hát, hogy ne, na. Hát én is hogyne voltam. Megkaptam a behívót, szépen kidíszítve minden a világon, sorminta, amit az kell. Rajta a szöveg, azt mondja, gyülekező reggel 8 órakor. Az, hogy ráérek, vagy nem érek. Senki nem is kérdezte, az, hogy 8 óra. Na, mondom, jó, kezdik. De azért bementem, ugye mégis, hát ugye, főztek rám, készültek, minden. Persze. Hát imádok. Hát, nehogy rájuk száradjon, hát gondolják. Aztán lökjék a kutyának, ugye, de így a biztos. Bementünk, Kőbányáról vonultunk be, 400-an. Jött velem egy fiú, Kőbányáról, kisnek hívták, és olyan furcsa betegsége volt, a fiúnak szájidegessége volt. Képzeljék el, a fiú így beszélt, hogy... Most... Jó. Milyen furcsán tetszik venni a levegőt, jó? Csak az a fontos, hogy kapjon, nem baj. Jaj. Szóval, hú, hagytuk abba, ja igen, hogy... A fiú így beszél, így mondta a szöveget, most gondolják el, ilyen pofával bevonulni, hát mindjárt elsőnap bevitték a fogdába, azt hitték, hogy viccel, hát ne, ilyen a feje, mit csináljon, ugye? Na, megyünk be, azt mondja nekem a kis még az utcán, hogy te, Géza, mit kell majd mondani, ha bemegyünk? Szűz Máriám, nehogy megszólaljál, semmi. Nem kell beszélni, semmi. Na, ennek jegyében megyünk be, küszöbet átlépi, azt mondja, de jó napot, kívánok. Ben meg át a góré, egy tizedes. Az a góré, igen, igen. Bizonyám, ő van mindig velünk. Ide volt neki a gallérra varva két krumpli virág, ide két oldal. Azt mondja a kisnek mindjárt, hogy ne fütyüljön. Na, mondom, szóltam. Minek itt ilyesmit? Erre a kis kiakadtam a bajból, hogy mentelem. Tetszik tudni, nem fütyül ám, ő így mondja, mert tetszik tudni, neki itt a szája, tetszik tudni, beteg aztán, tetszik tudni, ő nem. Azt, hogy nekem a krumpli virágos, hogy kuss. Jó, mondom, világos, közös nevező, kész. Na, ott átig állunk, azt mondja a krumpli virágos utána. Emberek, sorakozó. Beálltunk szépen sorba, össze-vissza. Hát elsőre hogy álljunk be, ugye? Otthon nem gyakorolt, sose álltunk otthon sorba, valahogy nem divat. Mit tudom én? Na, gondolják-e, beállunk sorba. Megint megszólal, azt mondja. Yes! Azt mondja a kis nekem, hogy Géza, Manus mit mondott? Hát mondom, mit tudom én? Hát én is először hallottam, hát nem tudom, hát annyira fontos, majd megismétlik. Hát. Úgy, hogy számítottunk rá, megint mondják, hogy emberek. Fgyusz! Megint a kis, hogy mit mondod? Miért nem figyelsz? Azt mondta, hogy gyász. Azt mondja, a kis... Kihalt meg. Na, mit tudom én ennyi ember közül? Hát nem mindegy. Hát boldogtó. Valaki meghalt, hát több babbujás jut. Na kérem, ott állunk talpig gyászban. Mondjám, hogy emberek, lépés, bing, dúj. Na most ahogy álltunk, úgy lejtőnek, úgy elindultunk. Hát ez így nem jó, ennek kérem, külön koreográfiája van. Amikor azt mondják, hogy lépés in, arra egy felső testtel így előre kell így dőlni, így, és amikor az ember már úgy majdnem pofára esik, akkor mondják azt, hogy dúj. Igen, akkor kell dújni én, hát kiért érte. És nem ám akármelyik lábbal, akkor se, hogyne. Ezzel a ballon. Mélyre szúrták ki? Na, ők tudják, ezzel elindultunk, a másik jön mindjárt utána az ében. Nem mondanám komolyan. Megyünk hol ezzel, hol azzal. Megyünk egyenesen a főutcán, a górékám, az meg nem jött ám ott mellettünk, hogyne. Nem akart vegyülni a néppel. Fönment a járdán. Úgy látszik, szégyelte a bandáját. Na persze, mi se igen vágtunk föl vele, az biztos. Pedig szép szállegény voltam. 150 magas cím. Valahogy úgy kinőtte magát a csizmából. Megyünk, mendegélünk, azt mondja a krumpli virágos, hogy emberek, egy kedő. Sosem mondott hármat. Miért? Na mindegy, megyünk. Majd bekiáltja onnan a lelkem a járdáról, azt mondja, emberek, nóta, cicinyem, mire mulat itt én? Figyelj, meg egy darab se volt. Úgy látszik, akkor tudták, hogy fölemelik. Mit tudom én? Na, azt mondja így. Azért kezdtünk énekelni neki, ilyen, hogy mondjam, csak ilyen röpüly pulykás nótát kezdtünk. Az a módi. Énekeltük, hogy hely, temető, temető! De vidáman ám, piszkos úr! Ez, megyünk! Hogy ez a hülye kis, ez mindig valami balhét csinált, képzeljék el! Menet közben, nóta közben dohányzott. Hát ez kész, ez én fejbelövés áll. Ez a... És a kis így mondta a dalt, azt mondja, hogy hely, te... Na, krumpli virágos észrevette. Látjám, hogy füstöl a sor. Így a pipáról elkékült a feje. Azt mondja a kisnek. Cigaretta. Erre azt mondja a kis. Lövöd a rigót. Mondom se kell,

0: alszanak? Hát akkor már kell valamit válaszolni, mert sose hagyja abba. Kette-hárman mondtuk, hogy... Nem hallom. Hát erre 50 ember egyszerre rávágta, hogy... Azt mondja, akkor meg minek üvöltözni? Így mondom, de komplikált. Na szóval Sumákónak. Alszanak is, meg nem is. Na, teszünk róla. Ébresztő föl! Lefordítom, azt jelenti, hogy ébresztő föl. Igen, fönnaludtam a második ágyon. Mindjárt ugrottam le, hogy jaj. Már éppen kezdtem leszállni, amikor azt mondja, hogy takarodó, jaj. Vissza, és a parti fecske így leföl. Hát gondolják el, már kínomban már nem tudtam mit csinálni. Elkezdtem röhögni, nem érdekes, röhögjünk. Kiszúrta, azt mondja, vigyori, hozzá. Oda álltam elé, eltakartam. Azt mondja, szóval maga a fősumák. Na, teszünk róla. Átmegy a szomszéd szobába, aztán sakkozik. Az nem sport, ne. Van ilyen fekete-fehér kockakő a földön, és vizes rongyal fel kell törülni. Ki van ezt találva, mi? Amikor a Fischer úr balhézott, odaküdtem volna. Kell forgószék, meg nincs tévékamera, meg van tévékamera. Ott aztán mondtam neki krumplivilágos, hogy Fischer honvéd, futásba, sok!
1: A homo humoricus, a humorista ember egy nagyon veszélyes állatfajta, látszólag békésen alussza téli álmá, de bármelyik pillanatban támadhat, hogyha megszerezzük legfélebb a tárgyát, a jegyzeteit tartalmazó mobiltelefont.
2: Ez a Schoder Club szezon finálé. Ma este Hadházi László, Badár Sándor és Csenki Attila. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Felméri Péter.

Ügyes vagy, Petike, sikerült bejönni, nagyon ügyes, de ügyes vagy, végre. Hú, így végig sütte ezen a vonalon. Átragadt az öröm rám is, nagyon-nagyon boldog vagyok, de jó, hogy itt vagytok, meg a tévé előtt, meg a tévé mögött, meg így tévén, vagy nem tudom ki, hogy érzi jól. Nem tudom, hogy a tévében, hogy ez így még benne van, vagy így már nem vagyok teljesen a tévében, vagy hogy kell dolgozzak. Amúgy a tévé szerintem nagyon jó dolog, mert hogyha van gyereked, akkor oda teszed már 2 évesen elé, azt nincs vele gond. Mert ott el van, azt nézi, és nagyon jól kitalálták, mert ott van már a Bebe TV, ugyebár ezzel kezd, de ott van az a lilla kacsa, vagy nem tudom mi van, amelyik így jön. Tong, tong, tong, tong, tong. És nem tudom, hogy néz ki ennek a programja. Tehát, hogy így megnéz a programfüzetbe, hogy 8.30-tól 9.10-ig lilla kacsa jön. 9.10-től 10.40-ig lilla kacsa megy. És azt nem tudom, hogy lehet élvezni így felnőtteknek, hogy beszívva csak lilla kacsa. Na megint jön, hát nem hiszem el. 2 óra alatt bejárja az egészet. És van egy dal, ami nemrég így egy ilyen fél napig beleszállt a fejem, és nem akart kijönni. Tehát az anyom, hogy tis-tis-tis, ide-oda pattogott, és ez a álljunk össze, mint 2 kicsi legó. És még neked is, mi beállt a fejembe, hogy így... Beálltam traktor mellé, és nem tudta kirázni a fejemből, hihetetlen volt. 2 kicsi legó, 2 kicsi, minden a legókat láttam, de ilyen legó, legó. Hazamentem, kidobtam érte a legókat mind otthonról, mert még voltak, és annyira fejembe volt, hogy elkezdtem gondolkodni rajta, hogy álljunk csak meg, milyen az a legó. Tehát így képzeljük el, hogy ugyebár elő van itt egy ilyen bütyök, hátul meg egy ilyen lik. Ez egy legó, és így állnak össze. De aztán meg tovább gondoltam, hogy a másik legó is ugyanilyen, bütyökkel elől, és hogy ezek hogy állnak össze akkor? Tehát, hogy kivel akar ez a Flortomit most akkor összeállni?

0: másik bütykös legóval, vagy? Nem értettem meg, amíg nem olvastam, hogy ő meg együtt lakik a kis barátjával, SP-vel. És kezdett összeállni a kép, mert SP-nek meg van egy ilyen dala, hogy a szoba nem tőlem meleg. És... De ne! De hogy hallottátok, nem, tényleg van egy ilyen, de hogy jutott eszébe, hogy így, nem tudom így, hogy egyáltalán, tehát hogy ki kérdezte, tehát így, vannak érted egy páron egy szobában, meg ott még fűtőtest, meg tábortűz, meg minden, és akkor valaki megkérdezi, kitől meleg, hogy tőlem nem hülye vagy, dehogy már te. SP, én amúgy FP vagyok, és celebesedek, mert írok regényt, meg parfümöt szeretnék megjelentetni, tehát arra gyúrok, hogy lesz ilyen Felméri Péter parfüm, és lesz akkor Felméri Péter sport, meg Felméri Péter reggel. És ez nem olyan, amiket én szeretek mondjuk sport közben vagy reggel, hanem amilyen szagú vagyok. Hogy úgy ezt, hogy így magadra fújod, és sportoltam, mint Felméri Péter. Tehát ilyen az enyhén büdösebb, meg van a reggeli. Hát azt nem magadra fújod, hanem a barátnőt fújja rád így, és akkor amíg nem figyelsz, meg az időjárás jelentés. Ezt is követtem, de nem nagyon hiszek nekik már. Amióta láttam egy ilyen, hogy Magyarország térképe fölötte 8 nap. Hát nézd meg, kit akarnak átbaszni. Tehát ez milyen bolygóval dolgoznak. Időjárás. Amúgy azt vettem észre, hogy jártam így nyugatabbra, és akkor ott egyre pontosabban tudják. Tehát Amerikában így előre 2 nappal nagyon pontosan megmondják. Amszterdamban már csak így előre 1 nappal. Itt Magyarországon pedig megmondják pontosan, milyen időjárás van most. Hogy így nem tudom, kirugdossák Tibit a stúdióból, visszajön vizesen, esik. Így én pedig Romániában jövök, hát nálunk megmondják, hogy milyen idő volt a tegnap. Erre tudnak gyúrni. Most pedig következik a brilliáns, a feledhetetlen, az utánozhatatlan, a megaagy, a hihetetlen nagy Csenki Attila.
1: Akivel kezdünk, Csenki Attila. Aki még hátra van, Hadházi László és Bodár Sándor. És folytatja Felméri Péter. Ne menj messzire!
2: Dolgozni nem kellett, azért volt zaj a gyárba, hogy addig a többiek nyugodtan lopjanak hátul. Az úr emlékszik rám, műszaki beállítottságú esetleg? Mezőgazdaság? Is! Kombányokat lopott!
3: Ez egy tánczenekar, beat zenészek. Olyanok, mint Szandi vagy bárki. Csak nem azok. Kezem a lény, szemem a pályán, nekem áll a zászló, én vagyok Hadházi László.

0: Szép jó estét kívánok! Hát itt az időjárásról mondott néhány szót, időjárás jelentésről Péter. Azt mondták most egy pár perccel ezelőtt a tévében, hogy holnap igazi kiránduló idő várható. Hát te meg dögölj, meggondoltam magamon, holnap kedv van, mindenki dolgozik. Hát kinek van ideje elmenni holnap kirándulni? Tavaly voltam még kiakadva, akkor meg ez volt a mánia, hogy mondta az országos tisztifőorvos, hogy holnap hőségriadó lesz. Hát ez mennyire ijesztő, mert ha azt mondod, hogy holnap hőségriadó! Hogy abban érzi az ember, abban van egy kis teljesítmény, de hát ő áll fönn az irodában, látja, hogy egy-két ember izzad, hát akkor holnap hőségriadó. Kigyulladt, ott lenne egy csávó, halljátok, hogy valami legyen már, mert nagyon süti a nap. Mert hülyeségeket tudnak mondani, meg állandóan adatkeresés van. Ezt mondták múltkor, hogy nagyon büszkék lehetünk, mert 74-ben Budapesten még 2 millió patkány volt. Tavaly évvel meg már csak 189 darab patkány élt Budapesten. Ha tudják, hogy 189 darab, akkor nyilván tudják, hogy hol. Hát miért nem ölték meg még azt a 189-et is, hogy nulla legyen? Hát nyugodtan lehetett volna egy kicsit rádolgozni. Van ez a Bear Grylls, tök ideges vagyok rá, mert megy mindenhova a világba, őserdőkbe túlélni, sziklafalakon mászik, kínlódik, hogy ő túléljen, pedig nem ez a teljesítmény, jöjjön el külföldiként úgy Budapestre, hogy 3 napig BKV-zik, anélkül, hogy szétszivatnák a BKV-sok, abban érzek én. Ha véletlen valaki nem tudja, annak gyorsan elmondom, ez egy nagyjából korombeli ember, azt csinálja, hogy megy és túlél. Egyfolytában helyzetben van, túlél. Első nap általában, amikor megy túlélni a vadonba, akkor szomjazik, második nap dehidratálódik, harmadik nap, hogy túlélje, akkor nem tudom, megissza a saját pisiét. Valószínűleg azért, mert szereti, nem tudok mást elképzelni, és egyfolytában túlél. Nekem nagyon gyanús volt, olyan büszke volt magára, hogy ő egyedül túlél a vadonban. Furcsa volt nekem, hogy veszi egy kamera, az nyilván nem csak úgy lebeg a feje mellett. És kiderült, hogy nem csak egy operatőr kíséri, amelyik hogy utálhatja, mindig 200 méter előtte van, csak rukkol, hogy dögölj már, meghallod, dögölj már! És én is csak azért nézem, hogy mikor zuhan le már valahol a csávó. Kiderült, hogy 12-en kísérik a vadonba, van vele még 2 pótoperatőr, szerkesztő, már ott van vele a vágó, a producer, külön van szerintem ilyen izzadság fröcskölője, hogy az is legyen bőven, de még zene is szól a műsorban, tehát el tudom képzelni, hogy egy fél szimfonikus zenekart is magával visz a csávó, ott ballog mögötte a tubás frakban. Nem az a durva, hogy ő egyedül túlírja, hanem hogy még 38 embert el tud magával cipelni, és ők is. És egyfolytában túlélést azt sugallja a csávó, hogy ő túlél, nekem meg az érzésem, hogy inkább meghalni tanít, azt mondja múltkor, hogy ha odvas tölgyfát látsz, abban valószínűleg még kaptár van. Menjünk oda, nézzük meg! Nézze meg az anyát! Hát. Pont azt nem akarom megnézni. És annyira hatásvadász az űrge, hogy szerintem lesz olyan, hogy csak gyalogol az őserdőben, aztán azt mondja, hogy ha-ha! Egy 8 méteres anakonda 10 éve várok erre a pillanatra. Mindig megkérdezi, hogy túlélem vagy nem élem túl, hogy hagylál megdögleni az a 12 ember, akit magával visz, túlélem vagy nem élem túl a 12 méteres anakondát, gyerünk, ez az, fölé kell lépni, szétfeszíted a száját, túlélem vagy nem élem túl, ha túlélem, még lehet, hogy meg is nyalja, ez az öcsém, tényleg, próbáld ki. Te úgy döntöttél, hogy Dafke nem tapsolsz, mi? Csajod azt tapsolt különben, azért szólok, hogy tudjál róla. Mondjuk te aratod le este a babérokat, ha neki itt jó kedve van. Hát tényleg ez van. Szóval Bear Grylls-hez visszatérve megy múltkor, gyalogol az indonéz őserdőbe, rettenetesen túl volt már minden problémán. Egyszer csak széthúzza a bozótot, azt mondja, ha-ha-ha. Ott dolgoznak az indonéz parasztok, dugványozzák a rist, már akkor érezzük, hogy itt lesz a túlélés, és látjuk, hogy Bear Grylls keresztül mindenen gyalogol a Richfordon az indonéz parasztok felé. Az indonéz parasztok meg így állnak, és nézik, hogy ki a rohadt anyja az, aki letapossa a rist, hogy ide ér, én baszom bele a vasvillát, engem elérdekel. Főnyásom, de szerintem Bear Grylls-ék a stábbal együtt megeszik még az indonéz őslakosokat is, mert szokott jelen, hogy látjuk rohanni a rénszarvast, a következő pillanatban már majd szólja a rénszarvasús, hogy azt senki nem mutatja, hogy a fél stáb kamerákkal meg állványokkal így veri agyon a rénszarvast. Rúgtok ön, mert azt még nem csináltuk, körülbelül ez a hozzáállás. A másik, ami még nagyon megfogott, egyszer a tajgán ment, egyfolytában túlélt, minden problémán túl volt, akkor ott a állandó medve életveszélyben van, különben a medvétől azért vagy életveszélyben, ha elmész bárhol, mert a medve annyira fél az embertől, hogy fölmászik a legközelebbi fa tetejére, ott az ággal együtt letörik és agyonvág. Ez az egyetlen veszély, de mindegy, ez gyalogol a tajgán, egyszer csak azt mondja, hogy ha már nincs semmi élelem, a legjobb vitamin forrás, és lehajol, fölvesz a rénszarvas ürülék, mert a rénszarvasnak minden szó igaz, a rénszarvasnak olyan babám az emésztése, hogy megeszi a füvet, 10 perc alatt átrobog rajta a fű, és szinte tiszta fűbogyókat nyom ki magából a rénszarvas, és ma ott van Bergiz, hogy kóstoljuk meg a rénszarvas bogyót. Rettenetes íze van neki, én megmondom otthon a tévét, mi van öreg, szaríze van? Hogy... ezt ránézésre meg tudtam volna mondani, azt nem értem, hogyha Bergiz szintiszta fűbogyókat szeretne enni, akkor miért nem lép 30 centivel arrébb? És tépi ki azt a fűcsomót, ami mellől fölvette a rénszarvas szart, hogy mindjárt könnyebb lenne az életed, de most új dolgot talál ki, városi túlélés tanít, láttad már ezek szerint, látom, városi túlélésre tanít Bear Grylls. Ha megnézed és véletlen tanyán laksz, azért nézd tovább, mert ott is tudod hasznosítani ezeket a tippeket. Ilyen fontos dolgokra tanít meg például, hogy hogyan tudod, ha már nagyon éhes vagy, hogyan tudod elfogni és megsütni a patkányt, úgyhogy azért jól is lakjál vele. Ebben az az érdekes, hogy ez az információ, a patkány elkészítés, ez a hajléktalanoknak lenne nagyon fontos, de nekik meg nincs tévéjük, hogy kinyerjék ezt az információt belőle, tehát abszolút félrefutott az öreg. A másik azt mondja a következő részben, hogy egyszer csak, hirtelen egy jéghideg hűtőházban találod magadat. Hogy a fenébe, hogy nagyon meg lennék döbbenve, ha csak úgy a semmiből egy jéghideg hűtőházban lennék, hogy arra eszmélek, hogy lehet, hogy egy betörő vagyok, hogy oda törtem be, valamit rabolni szeretnék, csak találtam egy tonna magnum jégkrémet, és azt fölzabáltam, és most ilyen kómában ott feltregek, fogalmam sincs, hogy mit csinál. Azt mondja a csávó, hogyha otthon olajbogyót lakmározol, és úgy csinálod, hogy így dobálod fölfelé, mert nagyon kínlódós vagy, én különben az vagyok, dobálod fölfelé az olajbogyót, és ahogy repül, bekapod, és megakad a torkodon, és elkezdesz fulladni, és kétségbe esetten fulladsz, akkor mit tegyél? Ha kétségbe esetten fulladsz az olajbogyótól, a legjobb, hogyha először megnyugszol. Persze, hogy én még földobok egy kávét is, mielőtt kihívom a mentőket. Sőt, elgondolkodom ilyenkor, hogy legközelebb majd lyukas olajbogyót fogok enni, hogy a torkomon akad rá tudjak egy cigarettára is gyújtani, mert ugyanazon átmegy a füst. És ha már nagyon megnyugodtál, akkor tudod, hogy nyugodtan veszed tudomásra, hogy már csak 3 perced van hátra. Ha már megnyugodtál, amikor fulladsz az olajbogyótól, legjobb, hogyha lehajolsz, és teljes erőből mellkason rúgod magadat. Most én ezt kipróbáltam otthon, és búcsúképpen mondom tényleg, hogy ha izomból mellkason tudod magadat rúgni, akkor az olajbogyó tényleg kijön, viszont eltöröd a bordáidat, és a nadrág van rajtad, még a heréidet is szétszakítod. Úgyhogy csak óvatosan, köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönjük szépen Csenki Attilának, én is nagyon-nagyon kedvelem őt. Az van, hogy sokszor megyünk így fellépni együtt társakkal, nem csak egyedül, és el szeretném mesélni azt a történetet, amikor Trabarnával voltam egyszer Franciaországban, ugyebár olyan autóhanggal utánoz, és sok ember azt gondolja, hogy így színpadon ezt nyomja, aztán lejön, és így normális. Nem. Lejön, és még mindig papa, és így beszélget. És Franciaország az ilyen 14,5 óra autóút volt. Össze voltunk zárva a kis autóba, hát a út végén már nem tudtam, hogy az autót hallom, vagy őt, vagy mi van most. De legalább megtanultam az út alatt a hibrid Toyotát utánozni, ahogy 0-100-ra gyorsul. Ezt most bemutatom nektek. Hopp, már 100-on is van. Megérkezünk ebbe a kis turista faluba, az olasz határhoz közel volt. Így vitatkoztunk, hogy most egy napunk van, nézzük meg Párizst, ne nézzük, mégis itt vagyunk Franciaországban, menjünk, ne menjünk. Végül megnéztük PowerPoint bemutatóba. A barna laptopján így klik-klik, Eiffel-től leszorul, nem érdekel. Aztán felléptünk. Hát egy étteremben volt a rendezvény. Az volt a durva viszont, hogy a magyar emberekkel nem tudták így feltölteni a turistákkal az étteremet, ezért beengedtek franciákat is. Így a stand-upra, tehát én csak így néztem, hogy várom. De látom, hogy ez nem francia, tehát ez az én franciám, tehát ezt tudom én. Meg mondjuk azt is tudom, hogy a Big Macnek mondják, hogy Le Big Mac. Erre nehéz így stand-upot építeni, meg azt is tudom, hogy voulez-vous coucher avec moi. De azt meg én nem tudom, mit jelent, úgyhogy inkább nem akartam mondani. Ja, meg Star Lexikon, mert ilyen is van. Következő fellépőnknek utána is néztem, Hatház Lászlónak hívják, és itt van, leírtam a Star Lexikonban ilyen három dolog szerint osztályozzák ugyebár az embereket, és ott van Hatházi László, azt ír róla, hogy tehetség 98%, szimpátia 98%, stílus 95%, ami nem 100%, ugyebár, de messze jobb, mint Espinel, aki ugyebár 63, 60 és 61% mindez. Úgyhogy kérlek, most fogjátok nagy tapssal HL-t, azaz Hatházi Lászlót.

0: ne essünk túlzásba. Ne essünk túlzásba, jó? Ez 98%. Hogy vagyunk? Milyen a műsor? Te tudsz beszélni? Jó, nem akartak megbántani, itt a pasítani. A sztárlexikonban te zsírszázalék nincs pedig. Az is 90 fölött. Na, ne viselkedjél, mert elfelejtem, amit mondani akartam. Amikor én gyerek voltam, hát 19. század utáni században, figyelj, az volt a borzasztó, nem volt kocsi, jó kocsi. Azt nem érted még te meg, hogy az milyen, hogy Wartburg, Trabant, Zaporozset, az nem is volt kocsi, ne rögél. És tudod, nem volt jó kocsi, de az autókártyában megláttuk, hogy Lola T, 600 lóerő, azt a... Apu, a mi kocsink hány lóerős? 24. Nem szoptuk be, ne? Hazudoztunk, mondtuk egymásnak, hogy a én apukám a barátaival a gyárba, mert akkor a gyárban nem munkatársak voltak, barátok. Bezárták őket, ott voltak, kész, és akkor dolgozni nem kellett. Azért volt zaj a gyárba, hogy addig a többiek nyugodtan lopjanak hátul. Az úr emlékszik rá, műszaki beállítottságú esetleg? Nem? Mezőgazdaság? Is. Ezt hogy rakjuk össze? Kombányokat lopott. Azért jártunk a gyárba, ott béke van, be vagyunk zárva, nem lehet semmi bajunk, ugye? Szóval a gyerekek mi hazudoztunk, hogy apukámék a barátaival a gyárba, mi Trabantunkba beleszereltek. Most számolok, várjál, mert 24 Porsche motort. Senki nem mondta, hogy a túrót szereltek bele, akkor ti hova ültök, hülye gyerek, hanem És már pörgött az agyat, hogy na majd én mit fogok hazudni, most kapaszkodjál. A én apukámék meg a barátjával a TSZ-be beleszereltek a mi Moszkvicsunkba. 54 Ferrari motort. Nekünk meg nem volt kocsink. Mondom, nekünk meg van silécünk. Na, van a faszt, azt senki nem hitte el. Hát. De mikor leáll a termelés, beüt az unalom, kicsit szívassunk meg, két hát a totyát, miért? Mert az hülye, jó. Totya, gyere már! Miért? Mert hülye vagy, nem hallottad? Ja. Na, Totya, ide figyelj, fogadjunk 1000 forintba. 1000 forintért még anyámat is várja, csak legyen nálam annyi. Itt van, vágja, de Totya, még nem mondtuk, mibe fogadunk. Vágd el, Feri, vágd el. Na, most már nem hátrálsz ki, papírkutya. Szájkaratélyos, mondjad. Mibe fogadtunk? Abba fogadtunk, Totya, hogy ha a szádba veszel egy villanykörtét, na, hülye vagy. Ha miért vennék ma a számba egy villanykörtét? Azért az ezresért. Igen, figyelek. Beveszed a szádba a villanykörtét, hülye gyerek, nem fogod tudni kivenni.
1: Azt már elbuktátok, azt tudod. Hát nem azt mondtad, a számba veszem? Hát akkor kiveszem, beveszem, kiveszem, beveszem, kiveszem.
0: De nem, dehogy nem, bekapom, kikapom. Nem, de nem, mert amikor bekapod, úgy örülsz, hogy nem nyelted le, hogy örömödbe összeúrik az állkapcád, és azt a nagy moslégtábori kulacs pofádat nem bírod még egyszer akkorára tártani, hülye gyerek, így mész nyugdíjba villanykörtével a szádban.
1: Szeretném én azt látni, jó. Milyen az ízlésed? Milyet szeretsz? Pirosod, zöldet, fehéret? Pirosod az jó érett.
0: Tessék!
1: Mindjárt jövök.
0: Kimegy az öltözőbe, vagy a tükörnél megnézze, hogy...
1: Ezek hülyék, hát be fog menni, látom. Hát bemegy.
0: Ancika néni, tessék már, ne tessék már sepregetni, tessék már nézni, hogy bemenne ez a számba, ha?
1: Bemi, hülyék.
0: Senki nem mondta, hogy nem megy be, ugye? Mi a fogadástárgya?
2: Nem jön ki.
0: Elfelejtett. Jön maga biztosan, figyelj, bemelegítek Árdán bátyám pávát látván lábán. Na figyelj, háromra. Egy, kettő, nem iszunk még valamit? Jön a csavaros kifli, az a 2 dekás. Igen, csavaros kifli, a bagett az a fél literes volt, emlékezzél.
1: Egy darabig úgy volt, hogy a croissant lesz, én tudom, csak hát két csavaros kifli után mondd, hogy croissant. Kosz, kurva. Legyen bagett. Na, sikerre, figyelj, háromra, egy, kettő, három. Ha. Ez a hulla ajánlóval. Tudtuk. Ezért fogadtunk. De basszus, élőbe látni, hát hallod, úgy hissen el a délelőt, hogy mindenki fetreng a sárba a rögéstől, kivéve a totyán. Egy bizonyos idő után, úgy ebéd előtt, támad a lelkiismeret furdalás, hogy jó gyerekek, ebből baj lesz. Csináljunk vele valamit, hát nem mert ki így a gyárkapun, azt hiszik, hogy lopja a villanykörtét, hallod. Mit csináljunk? Rúgjuk álba. Hülye vagy? Üzemi baleset? Üzemi baleset? Szondázás? Mondjam tovább? Nem. Te meg álljál a sarokba, arca befele, nehogy elesél indokolatlanul. Magaddal rántod a brigád becsületét, pénzéhes görény. Mit csináljunk vele? Hát, ássuk el. Kollégád, te hülye, le van betonozva ráadásul az egész udvar, jó?
0: Jön a zseni.
2: Hát hívjuk le az üzemorvost.
0: Na, és mit fogsz neki mondani?
2: Hát, hogy...
0: Hello, Doki.
2: Hello, Doki. Tessék már lejönni a TMK-ba, mert ott jó.
1: Nem jó, nem jó, tényleg nem fog lejönni.
0: Várj, azt fogom neki mondani. Hello, Doki, tessék már lejönni a TMK-ba, mert egy kolléga fogal akart kicsavarni egy égőt, csak megbillent a létra. Te hülye, ide ne hívd már a Dokit, hát a kapuból megérzi a pálinka szagot. Szondázás, mondjam tovább. Nem. Jön a megoldás, hát gyerekek, hát hívjunk taxit, vitessük be a szájsebészetre.
1: Igen, és ott ássuk el, nem? Ott kiveszik, te hülye.
0: Ja,
1: ez eszébe se jutott.
0: Beülünk a taxiba, a szájsebészetre, legyen kedves, megyünk, de a csávó csak nézi a tükörbe, amit alig hiszel. A totyának kim van a menetes vége. Érdeklődik, mi történt, hallod, első kézből nagyon jó elmondani.
3: Ez a büdös gyökér egyezés, én megkaptam a világot!
0: Hallod, a taxis úgy röhög, patka le, patka fel!
3: A kurva nyelvon nézel, hallod!
0: Nem mindegy, elharapod a villanykörtét,
1: nincs több orkóstoló,
0: de simán megérkezünk a szájsebészetre. Benekapd a villanykörtét itt élőbe. Most mondom, hogy nem jön, kezd meg itt nyalogatja. Szörnyeteg vagy. Biztos. Látszik az arcodon. Belép a totya a váróterembe, ott ül 50 nagyon betegnek látszó egyed. Azért látszanak annak, mert mindenki táppénzcsaló, rájátszik.
4: Istenem, tegnap néztem a Izaurát. Úgy meg sajnáltam, meghúzódott a szívem.
2: Hát maga, jaj, én már voltam ornitológián is. Miért tyúk melle van? Mit tudom én?
0: Belép a totya.
1: Hello.
0: Mintha egy ilyen ukrán parafenomén jött volna, hallod? Az a sok beteg ember így meggyógyul. Úgy röhögnek, baszki, leesnek a székről. Marika néni az asszisztens egyből kinéz. Mi ez a visítás? Jaj, anyám barogas. Doktor úr, hát itt van egy hülye. Egyből kijön a dokis. Igazi beteg? Hol?
1: Nagy hal, gyors, soron kívül befele maguk ráérnek, gyerünk.
0: Belépsz. Azt mondja Marika néni. Vetkezzen le. Leveszed az inger, ott állsz félpucéron. Azt mondja Doki. Anyja neve?
1: A kurva.
0: Jó, jó, majd kiírjuk személyigazolványból. De látod, hogy pörög a dokinak az agya, azt mondja, fiatalember, ez annyira súlyos helyzet, konzíliumot kell összehívni. Csúnya szó, nem? Konzílium, jújjújjújjúj. De nem igaz, hallod, hogy a doki telefonál. Gyertek át, baszd meg, baszd! Hát mi? Hallod? Amúgy minek jönne oda egy nőgyógyász meg egy urológus, nem? Nem is jönnek, futnak, öcsém. Útközben úgy rögnek, a köpeny térdig nyálas, érted? Nem hízod ott a hülye? Hallok, hű? Már három doki van bent, üvöltve röhögnek, kávéznak, behívnak, és azt mondja az egyik, fiatalember, fiatalember, figyelj, de csak ne nézzen rám, jó? Fiatalember, ezzel a beutalóval fáradjon már át a szomszéd épületbe, készítessünk néhány röntgenfelvételt. Hát figyelj, orvostan hallgatókért élőben ritkán láthat. Mit tudsz csinálni? Fogod a papírodat, elindulsz. A váróban nem marad senki. Mennek veled. Nem is feltűnő, a klinika udvarán megy egy lakodalmas. Csak rohadtul csendben van a vőfél. Ott már várnak.
5: Jöjjön, drága, jöjjön, jó Istenem!
0: Fiatalember! Nem a füledben van, basszus, a szárba, de azért úgy beszélnek, mint a süket lennél. Fiatalember! Hajtsa az arcát az ólomlapra!
6: Így jó.
0: Ekkor odalép a doki, és beforgatja a szádban az izzót, hogy a felvételen az izzószálat is jól lehessen látni. Elbújik a spájzba, rád küldi a delejt, és felvillan a szádban a villanykörte. Olyan, mintha zseblámpa lenne az orrodban. Ütjön ki a fény. Nagyon félelmetes. Kiültetnek, mindjárt meg lesz a lelet. Kiülsz. Bácsi, csinálhatok egy fényt? Megvan a lelet, egyből kiveszed. Visszamész, beadod, és hallod, hogy már szkennelik be. E-mailen, faxon, küldik el, minden volt csoporttársnak. Hallod, rak fel a melegrandi.hu-ra is, azok is ad régen. Mikor végeztek ezzel a fárasztó adminisztrációval, megint behívnak, azt mondja a doki.
6: Fiatalember.
0: Valamennyi egészségügyi dolgozó nevében köszönjük a vidám napot. Most már kieszük, jó? Megszúrnak jobbról, megszúrnak balról, megfeszítik az állat, kiúzzák a villanykötét, kijön, visszaadják, látok, hogy még világít, hátok el otthon, tessék. És végre újra egészségesen kilépsz a váróterembe, tök üres, mindenki elment haza, hogy elmesélj, mekkora parasztot látok. De ott ül egy új beteg, a taxis.
6: Oh.
0: Köszönöm szépen, szevasztok!
7: Hú! Hát én figyelem a híreket. Gyors témaváltás. Van ez az ország, hogy Líbia, sokáig nem tudtam, hogy létezik, de amióta leruhanták így, EU-n így közösen egy páran, nem tudom, Franciaország, vagy Anglia leugrott olajért, vagy mi van így a közértbe, és hát Magyarország még nem vett részt, tehát így nem kell félni, mert ugyebár van 14 Gripen, de senki tudja vezetni őket, úgyhogy inkább nem használjuk őket. Meg, Románia viszont beszállt, ő a tengerzárba részt vett egy hajóval, meg három vízibiciklivel. Ezt nyújtottuk. Ja, meg Horvátország, ahol már külföld, Horvátországban szoktunk nyári nyaralni, biztos sokan mások tesznek így, és tavaly nyáron tanultam meg, hogy ott az egyirányú utcába is lehet fordítva menni, csak gyorsan kell. meg a napkrém, mert én sokáig nem használtam napkrémet, de tavaly tanultam meg, hogy oké, akkor van, és ez kell, mert nagyon veszélyes a nap, stb. És én egyből gondoltam, hogy nem a leggyengébbet veszem, mert én adok azért magamra, úgyhogy egyből befizettem egy kettes faktorra. Mondom, a köcsők használják az egyest, hát kit érdekel. Egyből kettessel bekentem magam, és nem az, hogy ez picit gátja a napot, hanem kiment a napra, és egy serkent egyest, tehát így a bozolt tűz, egy végig a szörvény, így tűnt el az egész, úgyhogy másnap már tízessel próbálkoztam, hát a tízessel nem barnulsz le, nem égsz le, hogyha nem jössz ki a házból. Meg van a 75-ös, de a 75-ös annyira erős, hogy a hóember túlélje a júliust. Mindenre jó. Ja, meg volt egy kislány, nagyon aranyos volt, ott játszott a tengerparton, homokozóba, és egyszer csak észrevettem, hogy van egy telefonszám írva, egy vastag filce így a karjára. És nézzük, hogy mi van, barátok szerint az van, hogyha a kislány elvesztődik, elkalódik, ezt a számot kell hívni, ez a szülei száma, de azon gondolkodtam, hányszor kellett ezt a kislányt már így elszórják így a tengerparton, meg minden, hogy egy extrém megoldáshoz folyamodjanak, nem? Tehát így ki volt kötve pórázzal, azt átarapta, elszaladt, vagy beásták nyakig, onnan is megmenekült. Mondom, én úgyse fogom hívni, mert Horvátországban roamingban vagyunk, és emeldias, úgyhogy leszarom, hol a gyerek. Meg Norvégiába jártam egyszer, nem tudom, valaki Norvégiába. Senki? Oké, hát akkor így gátlástalan hazudhatok. Nem fogok, mert nagyon gazdag a norvégok, ezt vettem észre, annyira, hogy volt egy szerencsétlen kéregető, és így nem tudom, hogy megsajnálni, hát adtam neki 5 eurót, és csak így lenézett, hogy ennyi. És mondom, a kurva anyádat, ennyi. Akkor vettem észre, hogy van mellette egy kártyaolvasó egység is. Hogy nincsen nálad apró érted, berúgod a kártyádat, pinkod és utalsz, amitán megtudtad, hogy én jövök, én Romániába jövök, ő adott nekem 10 eurót, hogy mennyi hülye gyerek. Erre nincs szükség. Lehet, ti is hallottátok, hogy Arnold Schwarzenegger, hát így félre kurt, és de nem mostanában, tehát már 10 éves a kis Terminátor, és mondja neki a tanítónéni, hogy hova mész, Arnoldka? I'll be back. Úgyhogy így fenyegeti. De én amúgy, én megbocsátok Arnoldnak, tehát neki szabad, mert én úgy vagyok, hogy aki egyszer megmentette már ezt a bolygót a pusztulástól, az akármit csinálhat, tehát annak már ne szóljunk be mi, hogy mondjuk akár gyújtogat autókat, vagy lerúg valakit a emeletről, és hát az utolsó, hát záró gondolat is szintén Arnold Schwarzeneggertől jön, akitől egy interjút olvastam, amiben azt mondta, hogy a pénz az nem boldogít, mert most, hogy 50 millió dollárom van, ugyanolyan boldog vagyok, mint amikor csak 48 millió volt. A következő fellépőnk, ő is szintén egy világutazó, megjárt minden kontinenst, meg minden galaxis gyakorlatilag, mert egy UFO, egy csodabogár, autóval, űrhajóval, vonattal, gyalog, mindenhogy járt már. Fogadjátok nagy szeretettel és nagy tapssal minden idők egyik humoristáját, Badár Sándor.
6: Aki még hátra van, Badár Sándor. És folytatja Felméri Péter. Ne menj messzire.

0: Ne csináljad. Ne tapsoljatok ilyen hosszan, azt hiszem, hogy vége van. Tehát, pedig még el se kezdtem. Hát nagyon köszönöm Péternek itt a felvezető szavakat. Tényleg elég sokféle módon közlekedtem a világba. Januárban például végre sikerült autóval elhagyni az országot, mert eddig csak olyan autóim voltak, amivel nem tudtam kijutni az országból. Már a határon mondták, hogy vissza. Tehát ez az autó, hogy ne szennyezzem be Európát. És a cél érdekében beneveztem a Bamako rallira, ami most már ugye köztudott, hogy szerepeltem ezen az extrém rallin. Én azt gondoltam, hogy ez egy egyszerű dolog lesz, elhagyok az országot, és azt hazudunk róla, amit akarunk, de már az indulás borzasztó nehezen sikerült. Nem azt mondom, hogy a rajt az könnyű lett volna effektíve, de a rajt előtti pillanatok is borzasztóak voltak számomra. Egy riporter csaj ugrott elébem, és kérdezte tőlem, hogy részt vettél már korábban ilyen extrém rallin? Hát rallin se vettem részt korábban, nem, hogy ilyen extrém rallin vettem részt, nem, de hát mondom, majd megbirkózunk vele, ezt mondja. És nem zavar, hogy télen kell autót vezetni? Hát nem akartam nekem mondani, hogy téged nem zavar, hogy a Bamako rally az Afrikában van? Tehát inkább elrajtoltam, mint hogy még egy kérdést megvárjak. De nem gondoltam, hogy igaza lesz. Tehát tényleg nem gondoltam, hogy igaza lesz. Odakint Afrikába ért a meglepetés, amikor kint ott a fekete-afrikai részen azt láttam, hogy a sivatag közepén néger kisgyerek pufi dzsekibe rohangál. Én meg azt hittem, hogy meghalok a hőségtől. Nem volt sok, 43 fok volt. Tehát egyáltalán nem volt. És így azt láttam, hogy szerintem az anyja tukmárta rá, hogy nehogy megkapja a nap. Tehát valószínűleg ezért... Kérdeztem ugye ugyanezt a kérdést, hogy nem zavar téged, hogy pufi dzseki van rajtad? Tehát, hogy így akartál inkognitóba bújni, és azt mondja nekem, hogy na de tél van. Tehát 43 fok volt. Muszáj volt visszakérdezni, hogy mi a nyár? Tehát ugye akkor 60 fok van. Tehát én meg ezt nem tudtam, tehát akkor úgy éreztem, hogy letölöm az izzadságom, aztán menjünk tovább, mert nem bírom ki agyilag. Tehát és utána persze hát a 10.000 kilométer alatt az ember éveket szedálódik, de akkor kezdtem el gondolkozni ezen, hogy gyakorlatilag mi számít igazán extrém sportnak ma a világban, mert hogyha már ez se extrém sport, akkor valamilyen szélsőséget kell keresni. Én ezt egyébként Szentesen már átéltem sokkal korábban. A szentesi horgász, mivel Szentes környékén végtelen vízmennyiség van, tehát az, hogy ott van a Tisza, ott van a Körös, az egy dolog, mert ezek ott találkoznak. Az, hogy ott a Kurca, amelyik hát egy mellékszál, mert a Tiszából ered és a Tiszába ömlik, tehát értelmetlen folynia, de mégis folyónak hívják. Ez szintén, de megszámadatlan mennyiségű kubik gödör van, tehát az ember gyakorlatilag, ha elindul, 3,5 méter múlva már horgászhat. De nem tudja kihorgászni magát, tehát az, hogy egész nyáron keresztül folyamatosan horgászik, az egy dolog, de télen is horgászik. Tehát az, hogy az egész család télen kussolnia kell, mert ő horgászik. Tehát az, hogy a nagyszobába, tehát azért az fontos dolog, bedob és nézi az úszót. Tehát ez a legfontosabb, mert edzeni kell nyárra. Tehát ez a legfontosabb, hogy tudsz-e meretten nézni folyamatosan egy úszóra 6,5 órán keresztül, ugye? Úgyhogy ha mozdul, nehogy elbaszd a kapást, tehát nagyon fontos, mert akkor nincsen kaja. Tehát nagyon fontos is, hogy ez, tehát az extrém sportoló az így készül ott erre az egész dologra, és leginkább akkor küzdöttem meg ezzel a dologgal, amikor a Ternyák Zoli barátommal nyáron indultunk el horgászni. Az egy külön horgász élmény volt. Kimentünk együtt horgászni a Kurcára, 15 kilométerre Szentestől. Az már önmagában egy kihívás. Tehát az, hogy biciklivel az ember oda kiteker úgy, hogy az Olival még közül beszélgetni is kell. Neki voltak folyamatosan olyan kérdései, amire nem tudsz válaszolni. És én föl voltam készülő arra, hogy ha kiérkezünk, akkor még borzasztóbb lesz az élet. Hát kiérkeztünk, beetettem, ahogy kell, csalisztam, ahogy kell. Zoli az minden gilisztát előtte megkóstolt, hogy jó lesz a halnak, tehát neki ez folyamatos dolog volt, és hogyha 5 percen keresztül nem fogtunk halat, már bottal ütött a vizet, mint az állat. Mondom, mit csinálsz, normális vagy? Azt mondja, büntettem a kurványát, nem adott nekünk halat. És hát egyszer kimentünk, az 5 percet se várta ki, 1,5 perc után már ütöttem, mondom, ennyire nem akarhatsz halat fogni, és így hátam mögé néztem, és akkor azt láttam, hogy óriás felhők kerekedtek. Na most hát Szentesen, ahol nem kell csak köpni egyet, és akkora sár alakul ki, hogy nem lépsz sehova, ott ettől a felhőt én azt gondoltam, hogy ott fogunk meghalni mind a ketten. Nagyon durva volt, és mondtam neki, mondom, Zoli, ne szerelj össze, ne kóstolgatod a gilisztát, mondom, mennünk kell, mert olyan vihar lesz a hátunk mögött, hogy meghalunk itt kint a Kurcaparton, és senki nem emlékszik ránk. Tehát, hogy induljunk el. Zoli még ott tetvészkedett, egy kicsit még pakolászott, én már indultam, mint az őrült. Azt hiszem, hogy hármat tekertem a biciklin, és 50 centivel voltam magasabb, mint addig, mert már elkezdett cseperészni, és ugye a sár pakolódott föl a bicikli kerekére, tehát így emelkedtem minden tekerésnél így. Már lovon éreztem magam, és így mondom Zolinak, hogy gyere Zoli, mert megőrülök, ezt a 15 kilométert nem fogjuk tudni kitekerni, mondom, olyan magasan leszünk, hogy nem látjuk, hogy honnan, hol a föld. És jött a mentő ötlet számomra, mert megláttam, hogy a kukoricáson keresztül, ugye addig nem láttam ki a kukoricásból, de aztán kiláttam, hogy ott van egy olyan 4,5 kilométerre a betonút. Tehát van értelme a kukoricáson keresztül vágni. Mondom Zolinak, mondom, gyere gyorsan, húzzunk itt keresztül. És megpróbáltam, elindultam, de hát abba a borzasztó fekete földbe a biciklit már nem lehetett tolni, tehát így fölkaptam a hátamra, loholtam, csúsztam, másztam, mint egy kommandós, úgy néztem már ki, mert ugye kétszer estem el. Mondom Zolinak, mondom, gyere Zoli, 4,5 kilométer, és megmenekülünk, öcsém, megmenekülünk. Egyre messzebbről hallottam a ternyáknak a hangját, mondom, elesett, azt nem tudod fölállni, vagy mi van? Nézek hátra, lopta a kukoricát a rohadék, tehát nem volt neki elég. Nem. Na most, persze itt nem fejeződött be az egész dolog, neki az nem volt, mondom, elég, hogy menekülni kellett, ő még azért egy kis muníciót elpakolt. És jött egy keresztút, és láttam egy szekérrel egy öreg bácsi közeledett. Ó, mondom, gyere Zoli, fölkérezkedünk a bácsihoz. És így integettem messziről, hogy hát, ha észrevesz, az öreg meg így olyan 200 méterről kérdezte, hogy na mi van, fiatalok? Te csak nem ki akartok menni a betonútra? Hát, jó lenne. Hát igen, csak ez a jó réti talaj, ez tapad. Puff, és közébe szerintett a lovaknak, és ott hagyott bennünket. Ezt én a ternyákra hárítottam, tehát olyat rúgtam bele, mint még soha, tehát mondom, nem hiszem el, hogy nem tudtál idejönni korábban, mondom, azért nem várt meg bennünket, és ugye menni kellett tovább, menekültünk, akkor már szakadt az eső, mint az állat, és megláttam, hogy 500 méterrel arrébb egy másik bekötő úton egy ilyen magasplatós ifa közeledett. Mondom Zolinak, mondom, embernek itt halára, mondom, és én áslak el itt a kukoricásba, hogyha mondom, ezt a teherautót nem kapjuk el, mert ez biztos, hogy kivisz bennünket, mert másfél kilométert ebben a brutális esőben már nem tudunk megtenni. És hát mentünk, akkor már Zoli is érezte, hogy nagy a veszély, általam is, meg egyébként is, és hát, hogy próbáltuk meg megközelíteni az autót, az úgy csúszkált úgy a sárba, de úgy messziről megállt, azt mondja, na mi van, ki akartok jutni a betonútra? Hát, nagyon jó lenne, azt mondja, na, gyertek, dobáljátok föl a biciklit, a cájgot, pattanjatok ti is föl, hátul, aztán már megyünk is, és így dobtuk föl, pff, ment a bicaj, pff, ment a horgásztuc, ugortunk, mi is, de már az autó már indult is, mint az állat. Azt az egyetem mondta el, hogy 80 centi magas híktrágyát szállít. Az brutális volt. Az, hogy egymásnak nem köszöntünk, az egy dolog, mert ez egy mellékszám, mert ember nem bírja elviselni az embert. Hát én például anyámnak telefonáltam, hogy küldjetek ruhát. Azt mondta anyám, hogy egy darabig ne gyere haza. Tehát ugye nagyon... Tehát elviselhetetlen disztószal szagunk lett. De ez egy, mondom, egy mellékszál végül is, ez az extrémitással kapcsolódik össze. Amikor Pestre följöttem, akkor már kifejezetten kerestem azt, hogy milyen extrém sportokkal létezhetne az ember. Itt például megismerkedtem a nyugdíjas nénivel. Az, aki megy a körúton, és így átnéz a túloldalra, és azonnal tudja, hogy ott 1 forinttal olcsóbb a húsnak kilója, és az mindent elkövet, hogy átérjen a túloldalra, az egy dolog, de az, hogy ő a botját így tartja ki, és nem ismeri a zebrát, és így megy át, mint az állat, na abban van erő. Tehát azt én el tudom képzelni, egyébként rájöttem, hogy ő nem ezzel jelez az autósoknak, hogy ő keresztül fog menni, nem, hanem valahol 30 évvel ezelőtt látta a Csillagok háborúját, és hogy a Yoda a bottal így tudta elérni azt, hogy közelebb jöjjenek a tárgyak, és ő a túloldalt akarta közelebb húzni, csak már elfogyott az ereje, és ezért a túloldal húzza őt közelebb. Tehát azért van ez, hogy ő elindul a túloldalra, nem a félelem miatt. De nekem minden elismerésem feléjük, mert hát tényleg én kíváncsi leszek, hogyha én öreg leszek, meg tudom ezt csinálni. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, jól szeretettem.
1: Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a Shoulder Club 7. szezonjának utolsó adása. Köszönöm szépen kollégáimnak, Senki Attilának, Badár Sándornak és Hatházi Lászlónak, hogy itt voltak. Köszönöm, ma este is velünk tartottatok, itt van az összes kollega, folytatjuk össze, de addig se tartsátok vissza a nevetéseteket. Rengetegen vagyunk, mindenki bejön, mindenki boldog, össze találkozunk, köszönjük szépen, lájkoljatok minket meg mindenki.

0: helyszínt biztosította a Symbol Budapest. Stábunk objektumainak biztonságáról a Monda Kft. Gondoskodott. A műsor hivatalos személyszállítója a 6x6 taxi. A fellépőket a Springfield öltöztette. A fellépőket öltöztette a Daniele Alessandrini. A műsor támogatója a Pesti Est. Vendégeink kényelméről az Abszolút Hostess gondoskodott.
1: A Poénok támogatója a fütyülős ágya.
2: A prostitúció elleni törvénycsomag az érdeklődés homlokterébe került. Tisztességben megőszült családapák, karfiolszagú háziasszonyok, pattanásos képű kamaszok és vihogó csitrilányok vitatkoznak arról, hogy hol striheljenek a kurvák. A szomorú örömlányok kérevágynak, a pákosztos kuncsaftok pedig türelmetlenül keresik a türelmi zónákat. A stricikkel pedig senki sem törődik. Már látom, hogy ők lesznek a rendszerváltás újabb vesztesei. Pedig a lányok futtatása elengedhetetlenül hozzátartozik az iparág infrastruktúrájához. Következik kollégánk, aki tavaly előtt még a New Yorki maratonon is futott, de most már csak futtat. Nagy Bandó András!
3: Na ide figyelj, te köcsök! Te tényleg azt hiszed, hogy az én lányaim bemennek a türelmi zónába? Ezek a csajok szabadúszók. Annyira nem bírják a kötöttséget, hogy pulóvert se hordanak. Ti meg beterelnétek őket a karanténba. Meg zónázol. Tessék, itt van Budapest térképe. Bökjére, hol lehet ezen nyugodtan dugni? Ha csak be nem teszem a térképet a lepedő helyett az ágy. Itt mindig csak egy zóna volt, az erogén zóna, azt annyi. Azt legalább tudtuk, hol van. Na jó, megmondom az őszintét. Tökig vagyok veled is, meg a többi politikus csávóval. Azt hiszitek, hogy amit a Kossuth-téri kupoldába kiagyaltok, az egybe frankó? Még a suliba se volt körzőm meg vonalzóm. Most meg vennem kellett, és egy hónapja centizük a kerületet, hogy... Hol lehetne úgy strihelni, hogy ne vigyék el a lányokat? Lassan úgy nézünk ki, mint Napóleon és Tisztikara a terepasztalnál. Nézd meg, köcsög! A Rákóczi téren eleve ott egy iskola. A Bérkocsisban is. A Somogyi Béla dettó. A József utcában szintén, a Trefortban pláne, a Horánszki utcában ugyancsak, plusz a végén egy templom. Azt mondd meg nekem, ha itt minden csávó lányokhoz jár dugni, honnan van ennyi iskolára gyerek? A Gyulai Pál utcában templom, a Boros utcában templom, a Kis utcában templom, a Kun utcában templom. Kérdem én, Istenem, hát te is ellenünk vagy? Strici vagyok, én nem kartográfus. Na, hol tartok? Na, vidékre ne szórakozzál már. Hát betéve tudom a törvényt, csak az 50 000 lélekszámán nagyobb településeken lesz türelmi zóna. Akkor meg hová megy el a 413 milliárd vidékfejlesztésre, mi? A strádákra nem állhatnak ki a csajok, mert tiltott. Egy számjegyű, két számjegyű utak betiltva. Meg hát, hogy mérjék le, hogy 300 méterre álljanak a suliktól? Nem grosszálhatnak colstokkal? Mit csinálhatnak, szegények? Lelépik. De 300-ig egyik se jut, mert a 10. lépésnél már rajtuk vannak a zsaruk. Mi az, hogy nem igaz? Ne lássam többi a Doszpot Pétert. Azt igen, az aszfalt rajzverseny győztesét. És akkor még a vizsgálatok. Eddig a csajokhoz jártak az orvosok, most ők mehetnek hozzájuk. Kiszámoltam 92 rongy évente. Tudod, ennyiért hányszor kell nekik úgy felkínálkozni, hogy az ne legyen zaklató jellegű? Na, erre varjál gombot. csávókám, te politikus vagy. Próbáld ki. Állj oda a választók elé, és nyomjad a rossz vakert úgy, hogy az ne legyen zaklató jellegű. A lánynak csak ki kell bökni, hogy mi a francot akar. Aki dugni akar, annak ez nem zaklatás. Akinek meg zaklatás, az menjen haza az otthoni türelmi zónába. Persze a legtöbb csávó csípi, ha zaklatják. Főleg, ha ilyen csajok, mint az Irén. Nézd meg, olyan kasznia van, mint egy mercinek. És tele van extrákkal. Automata sebváltó, első hátsó légzsák, hát még a dudája. Amíg nincs türelmi zóna, álcázom őket. Az Irén egy üres babakocsit tologat, most bérelek bele majd egy kis csávót. Az Ildinek vettem egy nagy szemüveget, egy fehér görbebotot, meg egy kutyát. Akkor van baj, amikor valakit kinéz magának. Pircsi fekete miniben és bugyiban egy temetői koszorú vagy strihel. Csak így nehéz azt mondani, hogy tud egy jó helyet. Hallottál te már a New York-i egyezményről? Már hogy a lányok nem kurvák, hanem áldozatok. Na látod, úgyhogy amikor kiviszem őket a mercivel, én áldozatot hozok. A végén még az adózás is bejön, én meg már azon rágódom, mi kerül az adóívre. Leírhatom szó szerint, hogy mi volt a lányok bevétele. És milyen eszély számmal számlázunk, mi? Azt mondják, ez kézműipar. De hogy az Irén csinálja, az már művészi tevékenység. Panasz nem lehet rájuk. Bár a múltkor jött egy csávó, azt mondja, adjam vissza a korpát, mert lapos tetőket kapott a rózsitól. Mondtam neki 500 ér, mit vártál, Katica Bogara?

Hát én csak akkor azt tudom mondani, hogy minden kedves hallgatónak, aki hallgatja a Mercy Rádiót, terjessze mindenhol, mindenhol, hogy mindenki kapcsoljon oda, ha jól akarja érezni magát, és a magyar zenét akar hallgatni. Én csak ezt tudom mondani. Hallja a Mercy Rádiót!

idegen van, de én tökre vagyok, menve hagyjatok békébe, ideg életké vagyok. Szamaszél, de az ideg engem szamaszél, hagyjatok békébe, részeg, édesap, ki vagyok korúba, hagyjál békébe, nem, mi a faj, lássál, ezt szórakozzál. Majdnem kimondtam, komolyan

világos bódék, vaterkázik itt két kis öreg. Zsebemben nyúlok, cigin nincs hájvéj, hogy a franc egye meg. Nem baj, egy újság felvidít engem, a halálhíreket keresem.

szobb az estben, lépek az éjbe, Király utcáig eljutok. Hogy megint az lett, félre ne értse, álmodom ébren horkolok. Hol van a fészkem, az Isten tudja, ha jól van lenyomok egyfel.

Nem lehet még itt a búcsúzás. Csak te voltál nekem, senki más. Elvitted álmod, még látom arcodat.

hazudt, hogy fáj, hogy most is fáj a búcsúzás.

ezer szád remek, én a mesztelen. Állok, hogy csak neked zsong a szép moraj. Mindjárt vág a csend, jó ez a kis zaj. Felkészül a rend, kérded, hogy vagyok. Azt hiszem boldogan, jó, hogy adhatok. Szerelmünk kortalan lámpaláz hevít. Szállok föl, fölött téged is repít. Az aktus összeköt, köszönöm, nagyon szép. Az életem, amíg az arcod szembe.

nem mozdulsz, nevetsz. Jól van, rám figyelsz, úgy tetszik, szeretsz. Nekem is megfelelsz, kölcsönös a jó. Hogyha így maradsz, néhány fontos szó köztünk megragad. Életünk színház, színház az életem, játszom felt a ház. Az érzés végtelen, kérdez, hogy vagy.

Ma este a klubban Kőhalmi Zoltán, Benk Dénes és Aranyosi Péter. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kis Ádám.

Köszönjük szépen! Szeretettel köszöntök minden egyes és minden kettes Sóder Klub nézőt. A jelenlévők között is, és a tévénézők előtt is. Tévékészülékek előtt is minden kedves nézőt. Ez a 16. Sóder Klub 2008-ban az utoljára. Hát csak mi számoljuk szerintem. Rajtunk kívül senki nem számolja, de mi számoljuk azért ez a 16. Van az a székely vicc, mikor áthívja a szomszédját a székely, hogy szomszéd, van egy kis törött káposzta, gyere, egyél velünk. Eszik a szomszéd, mondja a székely, hát egyél még törött káposztát, eszek. Fél óra múlva, hát egyél még törött káposztát, hát eszek, ettem már vagy ötöt. Hát volt az 8 is, de ki számolja. Ez a tipikus esete, tehát mi se számoljuk, de ez van. Jön a karácsony. Találós kérdés, honnan lehet tudni, hogy itt a november? Az tele van karácsonyi díszekkel. Tehát ez asszára, mikor lesz már szeptember 5-én Jingle Bells, tehát ez nagyon durva. Na most, ha favásárlásra adjuk a fejünket, nagyon vigyázzunk, mert én tavaly karácsonyfát vásároltam, karácsonyfa árusnál. Ez egy szép szakma szerintem, tehát egy erős 23 napod van egész éven. December 1-én kinyitsz, aztán meg 24-én bezársz, mert 25-én már a kutyának nem kell, azt mondta a csávó, már senkinek nem kell. Hát a karácsony fárusnak mondom, tiszteletem főnök, megy a biznisz. Megy, hála az Istennek. Mondja a karácsony fárus, hát mondom, jó barát, a Biblia nincs, te se vagy, azért ezt szögezzük le. Megvásárolod a karácsonyfát, jó hangulatba hazaviszed. Na most, ugye az már számomra probléma, a Jézuska miért nem talpal hozza a karácsonyfát? Neked kell beleszerelni a talba, tehát én 40 percig te vagy a Jézuska, amíg faragod. Hát anyukám mondta, hogy kulturáltan az udvaron bontakozzak ki, -4 fokba. Nappalit nem fogjuk szétszedni, na most én, hát 75 percig faragtam bele. Mondjuk az első pár percben még karácsonyfa megszólításokkal dolgoztam. 75. percben már kipotva, olyan ideges voltam. Elveszti az ünnep a jellegét, hát úgy vittem be anyámnak, hogy itt van! Kész a fa! Még ez a szakma még tetszik, tehát én kisoromban mindig kukás akartam lenni. Kérdeztem, egy kukással találkoztam, hogy hát főnök, ez jó az a szakma, hogy esetleg csatlakoznék, ha humorbiznisz nem megy. Hány éves maga? 23. És maga? 45. És láttam az arcán, hogy ez az a kor, amikor a happy meg a birthday eltávolodik. Nem volt őszinte a mosolya, tehát... Ami még problémám a karácsonnyal... Odaért. Köszönöm. Ami még problémám a karácsonnyal, hogy nekem december 24-én van a névnapom, ez feldolgozhatatlan, tehát... Az Évákkal még tudok azonosulni valamennyire. Azt csinálja a család, hogy Dec 24, délben van Ádámka névnapja. Este karácsony. Nekem ez nem elég. Tehát én... Nekem ez nem elég. Ez nem névfélnap, érted? Névnap. Tehát egy nap, ami arról szól, hogy a te neved napját ünnepeljük, és bármelyik havaromat felhívom, hogy névnapon van, megiszunk egy sőt. Hülye, szent este. Senki nem érti. Valami üvegfal lehet itt, vagy súgják neki, mert lassan dolgozott fel az információt. Egy embernek nem panaszkolok ezzel, egy haveromnak. Szilveszternek hívják. Várjál, december 31-én született. Áldozat, szerencsétlen áldozat, hát ő nem tehet róla. December 31-én reggel felkel, azt mondja, ha névnapon van, ígyunk már meg valamit. Délbe szülnapi kocintás. Este meg hát de kell, baszti Szilveszterra. Ő nem tehet róla, tényleg. Köszönöm szépen. Elsőként fogadjuk nagy szeretettel Kőhalmi Zoltánt, akit már nagyon sokszor láttunk itt a Sóder Klub színpadán. Kőhalmi Zoltán!

Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Megint benne vagyok a világító dobozba, és megint bűvésznek vagyok öltözve. Kellene egy hölgy, aki így minden poénnál így beáll és így csinál. Nem tudom, hogy esetleg vállalnád-e. Hát a faállításra annyit tudnék mondani, ezt tavaly egy mentő orvos tételesen elmondta, hogy konkrét sorrendje van annak, hogyan jönnek a sérültek karácsonykor. Legelőször jönnek a fafaragók, amikor apa először veszi az évbe a kezébe a szekercét, de hát megmutatja, mert ott a család. Utána jönnek a csillagszórózók, lakástűzesek. Utána túlevések, túlívások, és amikor már ilyen három napja van összezárva a család, akkor előjönnek a régi sérelmek, és másodszor veszik a kezükbe a szekercét az emberek. Ezzel mindenképpen vigyázunk. Amit el szeretném mondani, nekem édesanyám a tisztaság megszállottja, de olyan szinten, hogy ez gyakran a házi munka rovására megy, mert ő nem csak takarít, ő zacskózik. Szóval, hogy mindig kérdezik az osztálytársak, hogy mi volt a fa alatt nálatok, mondtam, zacskó, hát mi lett volna? Nem tudom, kinek van ilyen ismerőse, az a szisztémának a lényege, hogy a tárgyak vagy piszkosak, vagy azok lesznek, ez a két út van. És ezért a tárgyakat zacskóba kell tartani, mert a zacskót nem viszi át a bacillus, nem tudom, tudta, de nem viszi át, ha mondjuk átvinni, akkor még egy zacskót kell ráhúzni. Ez bármeddig fokozható, de hát anyám ilyen lélegző zacskó halmokkal közlekedik, amiben több napnyi hideg élelem, kardigánok és tisztasági csomag van, tehát ő úgy tud kezet mosni zacskó, a más azt csak válogat. Ő az egyik szélsőérték, a másik van egy haverom, akinek 30 éve ugyanaz a takarító nője, olyan, mint az anyja lenne, és azt mondja, hogy rendet kell rakni, mert hónap jön a takarító nő. Meglátja, hogy koszvá, ez nem szabad. Ő egyébként egy ilyen illegális vasbeton kockával lakik, már haverom, nem anyám, egy illegális vasbeton kockával lakik, csillebérszre húzta föl, természetvédelmi terület, de ez itt az embernek a területe, ez itt az én területem, és szereti ezt csinálni, hogy kintről mutogatja, hogy ott egy őz. Nézd meg, ott egy őz. Ezt a mondatot gyermekkorom óta gyűlölöm, mert hogyha mégy Budapestről Szentesre 3,5 órán keresztül, semmit nem lehet látni, csak egy horizont van, bakterok vannak, meg őzek, ez a két típus van, és megy egy anyuka gyerekkel, nincs az anyuka, aki kibírná hagyni, azt nem mondja a gyereknek, ott egy őz. Na most ez a beszélgetés nem folytatható. Tehát, hogy egy őz is ott van, ennyit tud, tényleg. De hogy maximum azt lehet kérdezni, hol, de hát azért egy 3 óra után kiszúrni egy őzet a semmiben nem olyan nehéz. És én gyermekkoromban meg voltam róla győződve, hogy az őzek is vasúti alkalmazottak. Tehát, hogy oda vannak telepítve, és amikor elmegy a vonat, akkor beszólnak rádió, hogy észrevettek. És ül a haverom a vasbetonban, mutogatja kint, hogy ott egy őz. De ha már egy méhecske betéved, azt mindenféle szerre öli meg, mert az embernek a területe. És én mindig azt várom, hogy egyszer betéved egy őz a nappaliba, és a dívány mögött egy ilyen szívlapáttal agyonveri. Hát nyakunkon a karácsony, nagyon fontos, hogy gyermeknek milyen ajándékot vegyünk. Ezt előre szólok, figyeljük meg. Én nagyon otthon vagyok ebbe, 2 gyermekem van. Van egy fiam, meg egy lányom. Azt szoktam mondani, egy olyan kész a kollekció. Én a gyártása már leálltam. Na most, ami csak lányom volt, addig csak mutogattam neki, hogy apának vannak szerszámai, nyugodjál meg, vannak neki, mert ha apának nincsenek szerszámai, akkor ő szexuálisan eltévejedik. De hát azért nem fúrtam előtte, tehát, hogy nem alászta meg az, hogy láss, hogy ütve fúróval viszem át a combomat, hanem mindig, amikor így beszúnyadt, akkor apám felvonatott a Szentesről, és fölfúrta a polcot. Gyerek fölé, mondom, apa megcsinálta, hát apa csak az enyém tulajdonképpen. És amióta fiam is van, most már tényleg kell barkácsolnom, a fiam egyébként 56 centivel született, és mindenhol ezt keresette van az asszony, hogy 56-os rugdalózó, és valahányszor ezt hallom, azt hiszem, ez valami ünnepi dolog. Tehát, hogy az 56-os rugdalózó az vagy ilyen nemzeti színű, és ki van vágva a közepe, vagy keresztül arra, hogy egy láztalapnyom, nem tudom, de nem kaptam.
amióta gyermekeim vannak, engem megtámadnak a nők, hát nem engem, hanem a gyereket tulajdonképpen, mert van egy ilyen kísérlet, nem tudom, ezt ki hallotta, hogy az emberi érdeklődést úgy lehet mérni, hogy a pupilla tágulás gyorságát mérik. Férfiaknak mutogattak képeket, ugye a három legfontosabb, autó, pénz, mesztelen nő. Hát nem meglepő, hogy a mesztelen nőre tágul leggyorsabban a pupilla, de a nők pupillája nem a mesztelen férfire tágul leggyorsabban, hanem a gyerek erre tágul, és lényegében csak azért nem gyilkolnak meg az első aktus után, mint az imádkozó sáskák. Mert a férfi a pupillája nem tágul olyan gyorsan a gyerekkel rendelkező mesztelen nőre, tehát ez egy visszacsatolás, hogy ettől tudunk megöregedni férfiak, ezt értsük meg. És megtámadnak, és nekem nem is köszönnek, a gyerektől kérdezi meg, hogy hívnak, mennyi idős vagy. Másfél éves. Én meg így állok, és gondolja, válaszolni fog, tehát, hogy azért ő se kérdezi, mennyi a nyugdíjad, vagy nem. Nem köt beléd a villamosom. Egy kérdés van, amit rám bíznak, nem bízzák a gyerekre, a kisfiú vagy kislány. Ezt tőlem kérdezik, én azt szoktam válaszolni, hogy nem tudom, a feleségem szokta pelenkázni. És aki ezt megérti, az a lehet tovább menni. Vannak egy gyermeke egyébként? Az itt, tudom, hogy valakinek van, de az itt ülők közül kinek van. Azt tegye fel a kezét, legyen szíves, mondjuk akinek tudják otthon, tehát ne a tévéből derüljön ki. Lajosnak egy gyereked van. Jó, kettő? Jó, látom, hogy kettő. Hát akkor többé nekem preventív jelleggel mondanám el, hogyha így nem tudom, így szeretné gyereket, vagy nem szeretné lesz, akkor tudja, hogy mire számítsál. Most ami nagyon fontos, hogy gyereknek olyan ajándékot, ami zenél, az csak az ellenségednek. Szóval, hogy a saját magad életét direkt ne tedd tönkre, ez nagyon fontos. Én tavaly futottam rá egy fröccsöntött műanyag gázfűszerre, hát nem tudtuk mit csinál, eladók meg ködösítettek, nem tudjuk, ma jött. Az egy ilyen 6-8 éve rohad rajta, ami nem tudja, hogy ma jött. Gázfűszer, hazavittük, gyerekelő próbáltuk ki elemmel, és a lambadát játsza végtelenítve. Ami hát úgy szerintem életileg egy gázfűszertől, de legalább úgy, nem tudom, füstöljön, vagy melegedjen, vagy világítson, ne játssza a lambadát. Azóta én olyat veszek, amiben áramkör sincs. Tehát csak ilyen minimalista magyar kispöl terméket veszek, megtaláltam az ideálisat, tehát pont úgy néz ki, amennyit tud, és úgy is hívják. Doppergés kéne, akkor kimondom. Korongok, zsinórom. Ez egy játék. Nincs ahhoz a játékszabály, ennyit tud, korongok, zsinórom. És hát úgy tényleg van a csomagolás, egy kisrác, aki így fogja a kezébe és mosolyog. De ő vagy mindig így néz ki, tehát egész egyszerűen debil. Vagy az alkotó gyermeke, és apa nem árulta, hogy más játék is létezik. Szóval, hogy egy ilyen vasbeton pincébe tartja, mint Nadas a kampust, és akkor apa kifejlesztette, hogy bedobja néha, forró zsinóra ezzel játsza. De azért a marketing is komoly a dolognak, tehát hogy milyen a név, hogy mi lenne egy zenekarunk, és ne legyen már Pink Floyd, hanem emberek hangszerekkel. Jó lesz, tész. Enni fogják koromok zsinóról. Na most, hát tartom magam ezt, hogy csak az ellenségemnek olyat, ami zenél, de kiderült, hogy nekem is vannak ellenségeim. Kaptunk egy ilyen életnagyságú pandamaszkót, ami azt énekli, hogy I'm a Barbie girl.

0: Mondjuk, ha ő mondja, biztos az, csak nem értem, hogy miért gitár kísérlete élet, amikor egy dob van a kezébe, de ő egy Barbie girl. Csak azt nagyon nehéz megmagyarázni a gyereknek másnap reggel, hogy hát, hogy így hogy lett a játék megrongálva. Te így biztos az lehet, hogy így jött egy kis manó, az így bemászott, erre járt, és így, hát véletlenül így megbotlott benne. Aztán még tévedésből 47-szer a falhoz vágta, és aztán repült ki az ablakon valahogy. Úgyhogy ezzel mindenképpen vigyázzunk karácsonykor. Na most, amit mondani szeretnék, ez nem tartozik a tárgyhoz, tehát aki eddig jegyzetet komolyabban, ezt már nem kell írni. Kezembe került egy könyv, az a címe ESO, nem tudom, ki ismeri, ESO. Elnyújtott szexuális orgazmus. Ez egy oktatókönyv, azt ígér, hogyha végre élsz, 2 órás orgazmusod lesz. Azt szerintem sok. Hogy tulajdonképpen mivel ütöd azt az időt? Tehát azért a 2 óra az nem egy foci meccs, hanem egy foci meccs szünete, és kicsi a barátok közből. Tehát közben a gyerekek fölébrednek, vagy így becsönked a közös képviselő, mit mondasz neki? Hát, hogy ilyen jó a barátok közt, nem fogja elhinni. Vagy úgy le kell közben ugrani a boltba, ott úgy eleve csodálkozik, nyög valaki magával sorba. És megkérdezik, hogy 40-nek a maradhat? Maradhat, csak csinál! És aki a könyv, kérdeztem, hogy hol tart benne, azt mondta, hát te az 53. oldalon, egyelőre 8 másodperc. Hogy a titok a végén van valószínűleg, mint az Agatha Christie könyveknek. Kis Ádám kollégámnak meg mondtam, van ez a lehetőség, azt mondja, 2 órás orgazmus, kinek? Mondom neki, mind 2 félnek. És annyit kérdezett, ja, ez nő is kell? Azt hittem, hogy most meg lesz neki. Tényleg úgy gondolta, egyszer olvassa, aztán pörgeti előről. Szóval, hogy örökéletre megvan az elfoglaltság, vagyok én meg a könyvem, jól érezzük magunkat. De kell hozzá egy másik fél, és ez nagyon fontos, tehát, hogyha valami tanulságot átok, akkor ezt mindenképpen, mert vannak ezek a lányok, asszonyok, akik étteremben betámadnak növénnyel, ez a gerilla növény kommandó, én úgy hívom, hogy nem veszel-e tulipán. Hát nem veszek tulipán, és betámadott úgy, hogy egymagam ültem egy asztalnál, hogy az miben reménykedik tényleg, hogy hát vagy az, hogy elvitte erre. Vagy hogy én annyira pervez vagyok, hogy magamat csinálom, de előtte még udvarolnom is kell. Hogy te, Zoli, én veszek egy virágot. Ne. Veszek egy virágot, aztán elmegyek moziba, hazakísérem magam, és aztán jöjjenek, jönnie kell, úgyhogy kell hozzá más is. És hát végső tanúságként, amit elmondanék, hogyha valaki ezekhez még házasodni is szeretne, mert vannak ilyen maradiak, akkor nagyon vigyázzon a névfölvétellel. Nekem barátaim házasodtak össze, Szabójék. Szabó Laci barátom elvette Szabó Andreát, akinek gondja volt a névfölvétellel, mert ő így nem akart Szabó Lászlóné született Szabó Andreáné. Se Szabóné, Szabó. Andrea, Szabó László, Szabó lenni, hanem van most egy ilyen lehetőség, hogy fölveti a férje nevét. És ő fölvette, tehát ő úgy módosított Szabó Andreáról Szabó Andreára, külön beiratták az anyakönyvi kivonatból, hogy ez a Szabó, nem van a Szabó, most tisztázunk. Ez egy egészen jó poénnek tűnt addig, amíg nem jött egy papír a belügyminisztériumba, hogy az összes igazolványt le kell cserélni, mert megváltozott a neve. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Kőhami Zoltánnak köszönjük szépen. Én most kicsit beteg vagyok, ilyen folyikorom köhögök, meg ilyesmi. Drágám, megvettétek a helyet az első sorba. Ezt hazamentek influenzával. voltam orvosnál, hogy hát doktor úr, ezek a tünetek. Azt mondja, nyissa ki a száját. Kinyitom, ott magának tüsztes mandulagyú adása van. Hát mondom, ez egy jó pofa dolog, csak nekem másfél éve halálos kínok között vették ki a mandulámat, doktor úr. Rám néz, magának tüsszös gyulladása van. Jó, megszívtam. Nincsen már celeb vagyok mennyil innen, már nem az van. Már nem celebek vannak, sztárok, és nem ki kell menteni őket, hanem a fejükre estek. Hát ez a másik csatornán van, TV2, ugye a Frey Tamás celebrálja. Na most támogatja, rendezi, producer, nem tudom. Az a lényeg, hogy hát Bódi Guszti van benne, Kozsó, Voksánvirág, Fekete Laci. Hogy elképzelni, hogy oroszlán támadásnál Kozsó így. Oroszlán, ez miért kell? Erre nincs szükség. Nem. Én szeretlek téged, én szeretem az állatokat. De oroszlán, nem kell ez. Meg úgy Bódi Guszti megy a szavannába, és összenéznek a zebrák, hogy ez mekkora busmong. Nem? Meg az, hogy előttem van, hogy így Fekete Lacit így alulról szagolgatják az antilopok, hogy ez milyen állat lehet? Kétlábú víziló, vagy mi a... Műsorvezető Liptai Klaudia volt, és Áron, és hát Klaudiában valószínűleg még ez a régi szoftver futott, a Big Brother-ös műsorvezetés, mert Botswana közepén élő adásban azt mondta Csősz Boginak, aki nem tudom ki a faszom, de azt mondta neki, hogy várjál, de ilyen drámaian, Bogi. 4 hét szünet, tudod, nem mondja a megoldást, Bogi. A nézők döntöttek, 1 perced van, hogy elhagyd Afrikát. Hát... hát mondom, ezt megnézem. Azt vártam, hogy Csősz Bogi feláll, és... ott sincs. Vagy valami rakétát dugnak a seggébe, vagy nem tudom, tehát... hogy lehet Afrikát 1 perc alatt elhagyni? Végül is jött egy jeep, vagy nagyapám mondja, jep. Abba Csősz Bogi egy 43 másodperc alatt beszállt, hogy a maradék 17 másodpercben hogy sikerült elhagyni Afrikát, ezt már nem közvetített a TV2, de mert tényleg megnéztem volna. Következik második versenyzőnk, aki Miskolcról érkezett, és ő is családapa, ma ilyen családi napot tartunk. Fogadjuk nagy szeretettel Aranyosi Péter!

0: Köszönöm szépen, szerbusztok, jó estét kívánok mindenkinek. Hát egy szolgálati közleménnyel kell kezdenem. Egy hónappal ezelőtt Fiat Celcentó személygépkocsimat meghirdettem itt mindenki előtt, és hát jelentem tisztelettel, jött rá vevő. Csengő hangú hölgy hívott telefonon, hogy őt érdekli a dolog, kutyasétáltatásra szeretné az autót, mondom. Arra a legjobb lesz, mondtam, a kutya sétáltatásra. Felcsengetett, mondom, tessék jönni, az első emeleten lakunk, és képzeljünk el egy bulát, aki jött fölfelé. Kötött pulóver volt rajta, de nem volt rajta melltartó. Még meg se szólalt, már 100 000-et engedtem neki. Úgyhogy elment az autó. Na most, hát én ma tulajdonképpen hát a fiam, az első fiamnak a születését és annak nyomorúságát szeretném veletek megosztani. A legelejét nem mondom el. Abból már Kovi készített egy csodálatos forgatókönyvet. Bisszuntövik címmel. De valahol az ultrahangnál kapcsolódunk be. Arra kért kedves feleségem, hogy apa, gyere már el velem ultrahangra, legyél velem, tarts velem, és hát mondom, rendben van. Hát azt mondta, hogy sajnos ezt a képernyőt ő nem fogja látni, és majd én mondjam el a szavaimmal, hogy mi van a képernyőn. Na most sajnos én a munkahelyemről aznap kimentem meginni egy levest, és 9:45-kor, és 11 órakor vidám, jó hangulatban érkeztem meg a kórházhoz, feleségemmel összetalálkoztunk, szépen felfeküdt az asszony a vizsgáló ágyra, ugye a doki azt mondja... Elmondom, mit láttam. Aki látta a Bolygó neve halál című film, a feleségem, egybe ott volt a feleségembe az idegen királynő, mint annak idején Ripley hadnagyba. Ilyenkor mit tudsz mondani? Nagyon szép! Kattogtat a doktor úr, kattogtatás, azt mondja, ez itt a gerince. Vendéglátós vagyok, elmondom, mit láttam. Az asszony egybe lenyelt egy rövid karajt. Még azt is meg lehetett számolni 8 szelet. Úgyhogy nagyon nyomorúság. Akkor nem volt ez a piszkos, mocskos, aljas, 300 forintos vizidi. Én 10 000 forintot átadtam a doktor úrnak, és nagy tisztelettel távoztam tulajdonképpen. Egyébként itt szeretném elmesélni egy kolléganőmet, aki terhes lett. Nem miattam, csak egyáltalán. Ő neki az a fajta kismama, akinek az agyára ment a terhesség, ismerjük ezt a fazont. Ő annyit mondott a 27-es ultrahangon, Peti, a gyerek a hasán feküdt, mosolygott és integetett. Annyit kérdeztem, mondom, hogy koktélos pohár nem volt a kezébe, értelem. Ő már túl van. Megindult a magzatvíz, telefonálunk a szülőszobára, azt mondják, hát kérem, hogyha csurog a magzatvíz, rögtön jöjjünk be, akkor még ugye a pici kis Celcentón van, volt, bedobálom így az asszonyt, a két rettenetes kuffer bőröndöt. Én úgy mentem végig az ülői úton, mint Harrison Ford a Millennium Falconnal tulajdonképpen. Rohanunk be a két bőröndel, szülőszoba hol van? 4. Nyomod a lift gombot! Nyomod a lift gombot! Nyomod a lift gombot! 10 percig semmi. Mit tudsz csinálni? Elindulsz fölfelé a lépcsőn, kezedbe 2 óriási bőrönd, és a fejeddel tolod a feleségedet. Megtaláltuk a liftet, a másodikon egy tolókocsival ki volt támasztva igényesen. Egy éjszakás nővér egy percet se akart veszíteni, úgyhogy ő 10 órakor azt kitámasztotta. Reggel 6-ig mindenkiben gyalog fölfelé. Szülőszoba, 4. emelet, nagy nehézségek árán becsengetek. Csengetek, semmi. 10 percet várunk a szülőszob előtt, ilyenkor rohan az idő. Nem tudsz mit csinálni. Kijön a hölgy, tessék, parancsolj. Mondom, szülőanyát hoztam. Tessék, tessék jönni, tessék, tessék, tessék. Doktor úr megvizsgálja, azt mondja, de hát ebből majd csak reggelre lesz baba. Mondom, most tetszik mondani, amikor 4 tél gumim a p***ába. Hát mondom, hát... Én a telefonban nem ezt az információt kaptam. Azt mondja a doktor, ez egy babamama barát kórház. Itt az apuka is fekszik. Mondom, elnézést kérek, hát az hozta ránk a bajt. Tehát én már ezt azért kihagynám. Mellettünk fekszik egy hölgy. Nagy darab asszonság. Kérdezem tőle, mondom, hát mint anya az anyával, hát beszélgetek vele. Lányos zavaromba. Magának ez hanyadik gyereke? Azt mondja, ez lesz a negyedik. Mondom, jó, jó, rendben van. Mondom, és hát hol van a férje? Otthon a másik hárommal. De ennek a gyereknek olyan nagy haja van, mert úgy ég a gyomrom, mint a fresz. Mondom, biztos profi, hát ő már csak tudja. Eltelik néhány perc, a hölgy a saját lábán indul el szülni. Szépen elgurult. 35 perc múlva hozták. Szerintem úgy jött ki a gyerek, mint a pezsgős dugó. Elrendezik, elhúzzák a függönyt, és a következő kép tárul a szemünk elé. A hölgy fekszik, a mellén rajta az újszülött, és bal kézzel tol befelé egy rántott húsos szendvicset, de így... Nézem a gyereket, olyan haja volt, frizura, öcsém, frizura! Hát mondom a hölgynek, hát mondom, ide nem nőgyógyász kell. Fodrász, fodrász! Ránéz a gyerek, azért megmondtam magának, mert úgy égett a gyomrom, mint a frasz. Az asszonyt elvitték jó hangulatba. Neki ilyen császármetszése volt. Igen, ám, de kijön a doktor, 20 perc múlva, azt mondja, kedves apuka, hát nem tudtuk eltalálni a hátába, a feleségnek a hátába azt a bizonyos pontot, ezért elaltatnánk. Hát mondom, tessék nyugodtan, nekem nem fáj. Tehát amit tetszenek akarni. És ugye ott az ember áll itt a szerencsétlenül egy nejlonzacskóval a lábán, a szülőszoba előtt, és jönnek kifele innen, onnan, amonnan a kiszületett kis purgyék tulajdonképpen. Kispapák így topognak idegbajba. Jön egy hölgy, hoz egy gyereket, azt mondja, megszületett a kislánya, 3 kiló maradhat. Szép 30 percet töltöttem el. Jön a hölgy, csodálatos kép, és hoz a kezén, nem tudom elmondani, egy lényecskét. Pici fej, pipaszár két láb, pipaszár két kicsi kéz, teljes kulimász és lila. Azt mondja, mossa le a kisfiát. Annyit tudok nektek elmondani, hogy a Tajgetoszon jobb állapotú gyerekek voltak. Hát pont időszakban vissza kellett volna dobni, az biztos, tehát... Lemosom, és így eltelik 10 perc a lögybölődéssel, és akkor esik le... De nézem tovább a gyereket, mondom, lila, mondom, vendéglátós vagyok. Mondom, ez egy gyöngytyúk. Ugye a gyöngytyúkot megfojtjuk, hogy olyan legyen a húsa, mint a fácáné. Gyöngytyúkot szült az asszony. De az enyém szeretem csip-csip. Nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek szép karácsony, boldog új évet kívánok! Köszönöm szépen, szervusztok!
1: Hát esküszöm, érdemes gyereket csinálni, szóval azért ilyen történetek születnek, nem csak gyerek.
2: Belicai kollégával voltam Balatonon fellépni, ki ismeri Belicai Balást, köszönöm elég, és gyönyörű kis étterembe, az egész étterem dől a röhögéstől, balra, jobbra, hihihi, ha-ha-ha, az első asztal ilyen pole pozícióba, ilyen bokor arccal, de olyan ilyetten így, 40 percig. Hát mondom, Maláskám, ez már jogi nonsens, csezd meg, tehát ezt én most már megkérdezem, így mikrofonban megkérdeztem, hogy jó napot kívánok itt az első asztalnál, hogy mi az Isten van itt, hogy bödős rajongók, vagy diszkriminálnak, vagy mi van? És kiderült, hogy németek. Várjál, de nem ők cseszték el, ó, hát megfojtam a tapsot, ne haragudjatok, majd mindenki hazamegy, lefekvés előtt tapsol 20 percet, jó, és akkor erre nincs idő most, nincs idő, és kiderült, hogy ez a sor valamit nem ért, tehát erre nincs idő, és elkezd tapsolni a csávot. Nem ők cseszték el, nyilván nem a precíz németek cseszték el, hanem az étterem tulajdonos, és ezt a marketinget figyeljük, az kiírta aznap este az ajtóra humorest, meg kiírta humor á bend. Hagyok időt. Csak német humoristának felejtett el szólni, tehát fogyasztásból tényleg megvolt, mert a németek ittak, ettek, csak nem értettek. Haverom még zenészek, zenekaruk van, és hát általában dobolnak, gitároznak, énekelnek, mint egy zenekar. Mentek kukival fellépni. Hátsó sor tele volt dobok, konga, minden, ütőhangszerek. Megállított őket a rendőr. Személyigazolványt. Azok ott hátul mik? Mondja haverom, kongák. Útlevelet. Amerikának új miniszterelnöke van, Obama, és nem tudom, megfigyeltük-e, hogy megy ilyen kongresszusokon. Mutatom. Fekával, azán, yeah! Thank you so much, yeah! Thank you so much! Na most hogy megy a mi Ferencünk, nem azért, de... Csak menne már! Hírek az internetről, Ausztráliában szexpárt alakult, és szeretnék az oktatásba bevezetni a szexet, az iskolába tanítsák a gyerekeknek, hogy mi fánterem az. Na most hát azért ezt nem tudom elképzelni, hogy holnap dog a dugásból. Erős meg, hát kivel gyakorolt patásad, de mert akkor én megszítam volna k***ára, mert mellettem Viktor ült. Nálunk nem szexpárt van, szexkormány, de abból is az orrá, csak szopat. Nem? Újabb hír az internetről. Drogdíler nagyikat kaptak el Rómában. Nem hittem a szememnek, 75 és 77 éves vénasszonyokat kokain csempészi és árulással így lecsatoltak. Na most ezt, most gondolod, hogy a te nagymamám, meg az én nagymamám, mondjuk az enyém már nehezen, de hogy ilyet árul, szerintem azért ez durva. Tehát, hogy csávó becsenget a haverjához. Csá, mi van? Hát nagyanyár, itthon van, nára, ugye. Úgy elbeszélgetnék vele. És hogy nagyinak milyen lehetett reklámja, hogy nagymuter, nagy adag, tőlem vegyed. Hát ők nem pulóvert, üzletet kötnek mindössze. Ennyi a különbség. Beng Dénes is köt néha üzletet, de erről talán majd ő mesél. Fogadjuk nagy szeretettel. Beng Dénes!
3: Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit, remélem nem fáradtunk még el. Ki az, aki elfáradt? Nem akarok jelentkeztetni. Figyelem a kollégákat, hogy tegye fel a kezét az. Én ebben nem hiszek, nem működik. Kétféle közönség van. Az egyik csapat, akármit kérdezünk, ők rendszerint már részegek. A másik banda semmilyen körülmények között nem jelentkezik. Van erre egy gyors tesztem, most az egyszer, őszintén, de tényleg most az egyszer. A férfiakat hagyj kérjem már meg, tegyék föl a kezüket, akinek 15 cm-nél rövidebb nemi szerve van. Na! Ugye, hogy nem működik? Ugye? Én a nyugalmi állapotra gondoltam részemről. Na, Főleg aktualitásokról szeretnék beszélni. Visszatért a hét űrhajós, lakásfelújítás az űrben, ez volt a jelmondat, hogy a nemzetközi űrállomást felújították, és azért nagyon rá kell, hogy lakásfelújítás az űrben, rá kell erre azért készülni, hogy először is kérnek egy árajánlatot, mondjuk. Konvektor javítás, 150 dollár, kétszeri kiszállás, 60 millió dollár. Nincs itt. Magyar szakikat elképzelem, hogy így ők az űrben hogy csinálnák. Te Feriké, ez a téidom ide túl kicsi, szaladj már a p***ker. És ez az iszákos szakemberek kedvence lehet szerintem az űrben, hogy nem baj, hogyha mellé lép a létrának, sőt, létre se kell. Most visszajöttek, szerintem meghirdetik majd, föl van újítva. Takaros kis lakás, csendes helyen, eladó, három galaxisra néző full panorámával, a nyugati tól csak 12 percre, űrsiklóval. Na, aktualitás még, van magyar világrekord, új, a Ripper fivéreknek van egy újabb ilyen kacifántos világrekordja, így egymáson egyensúlyoztak, 30 méter magasan, és valaki beszólt nekik, hogy ez nem is olyan, meg nem tudom mi. Azt mondta a riportban, kérdezte a riporter, hogy mit szól a rossz indulatú kritikához. Azt mondta az egyik, nem érti, mert ő annyira szereti az embereket, hogy kérés nélkül is ad autogramot. És ez milyen, hogy mész az utcán és megtámad? Ha neked nem kell, akkor is ad, érted? Mert ő annyira szeret, na de a világrekord. Azt mondta a Rippel az egyik, hogy az idősebb, ő nem csinál olyan világrekordot, amit valaki már csinált. Hogy ha erre megyünk rá, hogy minél kacifántosabb legyen, senkinek ne legyen kedve, akkor ilyenek lesznek, hogy a legtovábbig teveháton fejen álló mumszos bányász. Na, a horoszkóp az mindig aktuális. Megnéztem a horoszkópomat, most egy ideje már ez a mániám. Hát mindenféle horoszkóp van. Van autós horoszkóp, kutyás horoszkóp, frizura horoszkóp a legkeményebb, amivel találkoztam. A beépített ember. Nagyon sok sörbe fog ez kerülni. Meg már ivott is egy párat. Na, a frizura horoszkóp, hogy azt kicsinálja mondjuk Hajas Gabriella, mesterfodrász, asztrológus. Ül az asztalnál, előtte a kristálygömb, rajta a paróka. Látom már, látom. A bikák haja jövő héten nehezen fésülhetővé válik. Ilyen. Van wellness horoszkóp. Ó, azt mondta, hogy mindig legyen az asztalomon egy ásványvíz. Ez ott van két hete, de én különösebb változást nem érzek. Na, elolvastam, mit mond. Azt mondja a wellness horoszkóp, jövő héten nem fog elkerülni a hascsikarás és szélgörcs. Továbbá elégedetlen leszek a melleim formájával. A kedvenc horoszkópom, a legnagyobb, ez a baba horoszkóp. Ezt a hölgyek talán tudják, pletykalapokban van ilyen. Baba horoszkóp az milyen? Jövő héten sír, nem sír, sír, sír, sír, nem sír, sír, sír, fosik. Ennyi. Lecserélték a kenós csajt. Ez egy ilyen kis aktualitás megint csak, ez nekem a legfontosabb. A kenós csaj, aki mondja a számokat, hogy 5, 8, most egy csávó mondja, hogy mi történt a lánnyal? Kiégett? Nem olyan már a 32-ese, mint fénykorában, ezt tudom elképzelni. És így már unta az egészet, hazamegy a melóból, kérdezi a csávója, mi volt a munkában, drágám? Ne is kérdezd, túl halkan mondtam a 47-et. Főnök meg állandóan mozogat a páros számok miatt, nem bírom tovább, felmondok. És most ezt, ugye akárkit nem vesznek föl, most már humán menedzsment van, szerintem meghirdették, és akkor akik így jelentkeznek, azok gyakorolnak otthon. Előtte befőttes üvegből húzzák ki a gesztenyéket. 2, 7, először csak kisebb számokkal, mert nem vállalják túl magukat, csak 10 alatt. És akkor megy a vizsga, jönnek ki, akik levizsgáztak, kinteknek kérdezik, hogy na mi van, mit húztál? 7, 42, 8, 9, ócsim! Az nagyon nehéz! És hogy ment? Hát a 42-nél bizonytalan voltam, de majd csak lesz valahogy. A szőrmókon gondolkoztam még, ez a rózsaszín kis szőrmók, hogy ő most mennyire síkideg lehet. Tehát ki van akadva, ő évek óta azt reméli, hogy majd őt előléptetik. És hiába rózsaszín, én ilyen kis alattomos szemétlának nézem, hogy ő azt szerette volna, hogy cseréljenek, hogy ő mondja a számokat, a csaj meg majd szomorúan tő. És hát most kész van, hogy őt nem léptették, nem szeretik, hova mehet el. hogyha őt kirúgják, mi lesz. Így a barátok közt szerintem annyira elvadult, hogy egy ilyen harmadik Tildának ezek beleírják. Beleírják, hogy átfestik fejtére, és ilyen negatív karakternek, ilyen gonosz kis szörmuk lesz, és mondjuk Magdi nénit megerőszakolja. Ez egy két év dráma lesz a barátok közben. Na, jönnek az ünnepek. Hát itt két fontos dologra hívnám fel a figyelmet. Egyik a vásárlás, a másik az alkohol. Menjünk sorban. Nagy áruházban láttam ilyet, akciót, ütvefúró plusz függőágy. Elfáradsz az ütvefúrásban, már meg is pihenhetsz, nincs semmi gond. És így széttúrják az emberek. Most megy a roham, széttúrják a termékeket. Utálom, hogy ki vannak téve szépen a termékek, és egy-kettő csak úgy le van dobva. Van egy CD-lemez a csokik között, egy darab zokni a mosóporoknál, a legkeményebb, amit láttam, dekopír fűrész a Mireli cuccok között. Hogy az hogy kerül oda? Hogy a csávó megy, megveszi a dekopír, berakja a kosárba a dekopír fűrészt, még így flangál, szétnéz, odaér a hűtőpulthoz, basszus, csak 6,99 a pulykamer filé. Nem kell dekopír fűrész! Összes pénzén pulykamer filét vesz fel neki az. Köszönöm. És mindig van kedvenc termékem, most ez a legújabb, alakformáló krém. Ez ilyen fogyasztókrém volt, hölgyeknek bekenni, és akkor, de nem működik, mert mérhető, úgyhogy alakformáló krém lett. Ez milyen, hogy így jó vastagon bekened, és formázol belőle egy konvektort, mert neked azt tetszik. Alkohol, ugye ünnepek kapcsán mindenkit mértékletes, kulturált alkoholfogyasztásra biztatnék. Hát otthon volt most a környéken egy baleset, alkoholból kifolyt, mértékletes, kulturált alkoholfogyasztásra.

0: Valós élet következik, ami most jön, az valóban megtörtént. A Kabaré Szeparé című műsorban Usztics Mátyás mesél filmes élményeiről, illetve arról, amit mi egyszerű mozinézők nem láthatunk, tehát ami a forgatáson történik. Ebből a hosszabb műsorból következik most egy részlet, kérte Veres Béla Budapestről, és Boros Istvánnak és Hammang Henriknek küldi ugyanezt a felvételt az egyik kollégájuk.
1: A történet, nem tudom, hallottak a filmről, az Angyalbőrben című film volt, nemrég jelent a és volt egy erotikus felhangokban bővelkedő jelenet. Ebben egy nagyon vonzó fiatal őszgidácskát kellett kergetnem nekem bent a ruharaktárban, és szerep szerint meggyömöszölni, majd egy nagyon erős indulati váltással. Én a Helyte kislány nem mozog című dalt kezdtem el zongorázni, majd utána a hölgy közeli hozzátartozói dörömböltek az ajtón, mire nekem ki kellett másznom a tetőre, leugrani egy zil típusú teherautóra, és onnan észak-észak-kelet irányba a laktanya kapuját megcélozva, hiányos felszerelésben, egy legénységi barna alsónodrágban és egy görög nemzeti ruhadarab, Atletos Trikos. Abban indultam el én a kapu felé. Na most ezt a jelenetet fölvették fentről, oldalról és lentről. Időközben, ez február 24-én volt, Mátyás napon sose felejtem el, ez a névnapi ajándékban megkaptam, hogy mínusz 14-esben ebben a felszerelésben szökeltem le gazellaként. Ezt a jelenetet mindösszesen kétszer próbáltuk be, körülbelül annyi így meghagyatlan. Mindenki, ez egy felvétel, tessék! Ezek berontottak, én kirontottam, leugráltam, és ezt a publikum lehet, hogy nem tudja, de a filmesek ülnek itten. Tudják, egy jelenetet addig kell csinálni, azt nem mondják, hogy ennyi. És hát én, hát erőm, fizikai állapotom szerint rohantam én ottan, de még mindig nincsen az, hogy ennyi. És én nagyon erőt belevesztem én a ködbe. És én futok a felvonulásúton, az nagyon érdekes lehetett, hogy hogy veszi ezt a Buda. Mert körülbelül három Gulyás Buda volt az operatőr, de én nem hallom a megváltó testvéket. És őrbundában ott talál a katona, és megkérdezi, hova fut művész úr? És hát voltam, válaszolni illik, ha kérdeztek volna, 42-es pumacipőt osztalak a kapunál.

0: És engem a kapu maga állított meg, az vaskapu Vasvári laktanyánál, és az helybe is futotta még, de még mindig nem hallom én azt, hogy tessék.
1: Ennyi.
0: Vagy ennyi. Igen. És megfordulok a ködbe, kémlenek, hallgatózom nagy erősen, akkor sincsen semmi, és gondoltam visszaulálkodok, de nem, nehogy hangba esetleg roncsak rajta, lábújjegyen, hát amennyire bakancsba lehet. És akkor fázni is kezdtem, és eljövök megint a katona mellett, de lassan, és erre azt mondja, nem volt. Akkor fölnéztem, hajnalodott, akkor már Géza nap volt, mert az 25-dik. Akkor ez már nem volt olyan érdekes, úgy vége az ünnepnek gondoltam, belerondított. És látom ám, hogy mennek az emberek ott nagyon elől, és helyrésznek, és csapkodják egymás vállát. És elkérdezik, haló! Előre kérdezek. És megfordulok, mi van? Hát mondom, és én jó volt, nagyon jó volt. Hát de van, most már, hát ne, ne. Nem vesszük föl, ne csináld még egyszer. Hát jó volt ez. És nézegettem, hogy most akkor valaki nagyon hülye itten ebben a beállításban, ez lehet, hogy én vagyok, szóval különöztem, itt állok 40 évesen, immáron Géza napon, és én nagyon szeretnék egy másik foglalkozást csinálni, mert hát ilyen nincsen, hogy a saját neved napját elmulasztottam. De megvigasztalt a katona, érte jött a váltás, neki letelt a szolgálat.
2: És ő is informált a pumacipőkről.
0: Hát azt mondja, átmondom, hogy jött pumacipőkről, mondott, ha rákérdeznek, érted, mégiscsak kényelmes. És akkor átálltunk egy következő jelenetre, és nagyon örültem, mert kicsit oszkedű voltam, de hát ez benne van a pakliba, egy filmes szakmát.
2: Te dolgoztál egy viszonylagos szuperprodukcióban, ugye, a Robert Duvallal játszottál együtt ebben az HBO filmben, a Stalinról szóló filmben.
0: A megszokott hideg télhez képest is szokatlanul hideg tél volt, egy ilyen mínusz 30-asban volt, vadonatúj belsőkbe vettük fel, vadonatújnak tűntek a belsők, ott ember a lábát beremtetett oda, ahol Stali Jóska mondott valamit, az le volt zárva hermetikusan, tehát ugyanazok eredeti helyszíneken forgattunk, és az egyik ilyen helyszín, a nem tudom milyen külügyminisztériumi levéltár, akármi, de minden ugyanúgy volt, ahol Stalin pipázott, ahol könyökölt, mindenütt résztábla van, megbeszélt, megbecsülték Josifot, és hát ezekkel a klasszikus szenesekkel kellett kintről megküldeni egy olyan tízezressel. És egy Szapi nevezetű, eleven legenda volt kint, akinek ezt kintről kellett irányítani. Na de hát, érted, a levegőbe leesett a MiG-28, hát ez eszméletlen hideg volt. Gondolták, hogy megoldják, hogy valahonnan dróttal, vagy nem tudom micsodával. Nem szólt a mi emberünk semmit sem, hanem az egyetlen éjjel-nappali közérbe bevásárolt egy 2 literes vodkát, azzal kibújt az ablakon, ablakot becsukta, ott maradt. Vége volt a jelenetnek, az üveg ugyan, az csontszáraz volt, de a világítás is megtörtént. Aha. És ő se tudott berúgni a mínusz 28-ba, egyszerűen nem lehet, rettenetes ideg.
3: Védőital
0: volt, és a közbiztonsági fölöse szólatot. Most még a hidegről annyit, hogy addig az ideig, hogy volt magyar konyha volt, mert nem nagyon lehetett volna kibírni egyébként ezt a nagyon erősen zöldséges.
2: Hát mondjuk egy káposzta, egy cégla orientált.
0: De hát az csákánnyal nyitotta ki a káposztát, jó idő volt. Hogy addig, amíg átjöttél a lakókocsiba, addig kőkeményre fagyott benne az étel. Most így kellett forgatni, és a műszak helytált. Kozákokat nem érdekelte, lovakról is szó volt. Kipakolták, de már kamionba fölült a lóhátán. Mert hát az igazi Doni kozák az együtt utazik a lovával. 200-a kiugratott a tetejéről, és megforgatták a hangját, hogy ki a ez ellenség, itt kell levágni. És volt egy... Ha már itt tartunk a Sztálinál, volt egy nagyon tanulságos történet. A film rendezője európai ember, mint tudjuk, és hát nem született amerikai, majd mindjárt kiderül, hogy
4: se
0: miért.
4: Volt a film? Se
0: hát majd mindjárt. Hát,
2: várjál,
0: tudjuk,
2: várjál,
0: hogy ki volt a rendező, mert nagyon értette itt, hogy, hogy megy ez Európában, vagy hogy megy a Szovjetunióban. A történet szerint megérkezik Sztálin Jóska, és ő a Kremlbe akar bemenni, mert bajok vannak, és ott ellenőrzendő ezeket az eseményeket. Na most ugye, miután eredeti helyszíneken forgatnak, nem lehetett azt mondani a turistáknak, pazsalusztan, így idomolj, hanem hát ott úgy kellett volna. Igen ám, de a filmrendező és a pénzember is ragaszkodott hozzá, hogy a korabeli állapotokat kell visszaállítani. És hát elkeserítő, ugye, mint tudjuk, nem arról híres az orosz bürokrácia, vagy a szovjet bürokrácia, hogy holnap után megjön a papír, és akkor bemennek. Hát, de ez... Hát ez nem fog menni. Mondjuk Mark Carliner volt a pénzember, egy kivándorolt zsidó származású úr, aki ott végezte az iskoláit, és úgy ment ki Amerikába szerencsét próbálni. Tehát azért nagyjából neki is voltak fogalmai, hogy milyen gyors az ügymenet. A rendező azt mondja, hogy diszponáljuk a napot, nincsen semmi probléma, meg lesz a dolog. Óriási tömeg, mindenki állnak sorba, mert a mítosz az nem változott, hiába a szelek fújdogáltak, de mint tudjuk, honnan fújdogáltak a szelek. Na és akkor ott áll a tömeg, és dolgoztak hókotrógépek is, és azok kotorták ott a havat, tehát óriási apparátus kellett volna igénybe venni, hogy jöttem el, az embereket eltanácsolják, igen. És oda ment a rendező, oda ment az egyik őrhöz, és miután ő csehszlovák származású, őt az orosz nyelv sem esett nehezére, meg még kötelező nyelv volt annak idején, és megkérdezte, hogy tessék mondani, kiten a térparancsnok. Ó, Batyuskú, és mondta, hogy ott van az a nagyon nagy bundás, az az öreg kozák az ott. Azt ide lehetne hívni, hogy ne, nyimnoska, gyenyek, vezet. És akkor oda hívták, és mondja neki, hogy Bátyuska, ide figyelj, itt mi egy filmet forgatunk, hát itt nem fogtok filmet forgatni, de nekünk ez nagyon muszáj leforgatni ezt a filmet, és körülbelül egy másfél, két órára az kellene, hogy innen menjenek. Hát ezeknél látod, itt állnak a turisták, hát az a kazakok, meg üzbégek, milyen messziről jöttek. Benyúlt az emberünk a zsebébe, és 200 dollárt beleolvasott ennek a tagba szakadt muzsiknak az ő vaskos tenyerébe. 10 perc múlva lekardlapozták. A turista busz letolta a hóeke. Pillanatok alatt lesöpörték.
1: Pazsálozta!
0: És ment a film forgatása, és olyan, hát a Katiba a gyerek. Okay, háromszor fölvették, a síneket lerakták, mindjárt. Megállították a krem, toronyó lett, kész. És ekkor jött az a vicc, hogy miért megy be a Sztálin Leninhez? Hát adsz neki még 100 dollárt, kihozzák.
1: Igen.
4: Hírnek még eszembe, hogy egy nagy volumenű természetfilmet forgatunk, Lucráról, az örökbecső Vidráról, melyben itt ül maga Jancsi a halász, és szerep szerint elkísért Miklóshoz mentem én, a szerep ott egy vadászember volt. Miklós egy őszinte arcú, igazságos vadász, aki szerette volna összepuskázni a menyasszonyi kelengyére valót. Többek között egy nyuszit is kellett neki lőni. Na most ismételten ilyen 20 fokok voltak, szeremle, baja alatt voltunk szeremlén, ősi birtokra ez a belügyminisztériumnak. Ott a fő vadászmester, Baromszky főadnagy, őrnagy, és azt mondja, ez úgy lőtt, igen, előre. Mert a hideg ellen a célszó víz már nem volt. Nyuszit kiengedték a ketrecből, éles felvétel, és tűzbe lerogy. Ez a szakítás, hogy tűzbe lerogy. Ez a vaddisznót az érte, hogy tűzbe lerogy, de nyúl nem tud rogyni. Rajzfilm nyúl, lerogy, de... És kérem szépen, hát egyből eltalálta a nyulat, ki is nyúlt a nyúl, szerep szerint, és oda is rohantunk hozzá, de a publikum tudja, vagy nem tudja, de ez nem úgy van, hogy azt folyamatosan fölveszik a jelenetet, ahogy a filmben látjuk, hanem hát addig megvolt. Na most a folytatás az, hogy fogja a nyuszit, és viszi oda a fülinél fogva, hogy őrzsike, meglőttük a izét, Na most megünnepelte ő ezt a sikeres lövést, sikerült, és akkor átvitték a kamerát, nyuszi ott marad, gyerekek, mert az a helyszín, nyuszi. Igen, ám csak, hogy a mínusz 28-asba a jelben maradt a nyúl, csak az a baj, egy kicsit megkeményedett. És akkor az föl is vett a kellékes, és kézbe adta Miklós Valáknak. Érdekes pozitúrában volt. Idő nem volt még egy nyúlra, mert azt megesküdött égre földre, hogy azt ő egyből eltalálja. A másik nyúlat privát én megették addig. Az nem volt nyúl. Ez az egy nyúl volt. Na most a kellékes akkor mint egy 130-135 kilogrammos ember volt, aki egy nemes egyszerűséggel bevitte ezt a buszba. Megfújtott a nyúlat, több helyen eltört neki a gerince, de a lába ilyen. Kesztyűt húztak, kabátot tettek a nyúlra, és kicsi ütésekkel ütögette. Egészen, hogy kicsit elasztikussá váljon, úgyhogy ez nagyon illúziókeltő volt a nyuszi, kicsit is fitegett, hát nem volt egy épp csontja szegény nyúlnak, és akkor így lehetett azt megoldani.

0: Ne felejts el, www.mercyradio.hu. Itt megtalál minket.
1: Újkori magyarságunk története 1989-el kezdődik. Ez akkor történt, amikor Vekker Vasziljevics személyében elhagyta országunkat az utolsó szovjet karóra, katona. Akkor a lakosság előjött az óvóhelyekről, a fiatalasszonyok levették az álbajuszt és az álszakát, a nagymamák pedig levágták hátukról a kispárnát, ami pup volt a hátukon. Az ország föllélegzett, és még a haragosok is egymással táncoltak. Történt mindez 1989-ben. Választások következtek, majd Horn Gyula vezetésével egy nap alatt eltűntek a szögesdrótok, amit a mai napig keresnek. Ekkor kitűzték a választásokat, és Antal Józsefet. Antal József ott volt, amikor azt mondta Tordján József, hogy bolsevista tankok szántják föl szent hazánk földjét, azóta sem volt ilyen serény mezőgazdasági munka. Horváth Balázs is ivott. Horváth Balázs addig kocingatott Boros Péterrel, míg egy vidám kártyázás után Boros Péterhez került Horváth Balázs tárcája. Ekkor Lezsák Sándor rájött arra, hogy korpás a haja. Nem. Az Judit. Lezsák Judit. Nem. Lezsák Sándor, aki nagyon magyar Leventével együtt, ismét bejöttek Vereckénél, és megszületett Attila az ő fiúk. Rendezte Koltai Gábor. Nem. Más. De. Jó. Antal József távozása után Boros Péter lett Antal József. Kónya Imre, mint belügyminiszter annyira visszaszorította a bűnözést, hogy a bűnözőkből munkanélküliek lettek. De Tordján ezt nem nézhette tétlenül, egyesítette seregét Csongrádnál, és kiegyenesített parasztokkal Buda ellen vonult. Időközben elkapták és rákötözték egy csőbútorra Tordjánt, levették az ingét, és ráírták a mellére, hogy büdös. Larasz. Ja. Bocsánat, ez Dózsa György volt. Még. Eltelt 4 év, felépült a kapitalizmus, mire Horn Gyulát is felállványozták. Ezzel megnyerte a választást. Ekkor az ellenzék ellenzékbe vonult. Zuckmann Tamás a privatizáció szintelen szaktalan szúros szagú gáz. Bocsánat. Horn Gyula miniszterelnökségének első napján bezáratta a Lilliputi színházat. Mire Klapka György maga köré gyűjtötte seregét, és bevette Komárnak. Állt a bál. Bokros Lajos, de Bokros Lajosról, mint szerv, anatómiai könyvekben bővebben olvasható. Ekkor a köztársasági elnök Koncz Árpád felavatta pálpusztaszeren a pesti körképet, melyen szeretett hazánk látható a Szentjobbtól a Balhéig.

értem. A kérdés csak kérdés, hogy miért kerestem. Miért most élek, ha akkor tehettem. Eltört egy hanglemez valaha régen. Nem kaptam újat, mert nem volt rá pénzem. Piaf is mondtál a zenében verset. Úgy megtaláltak, hogy nem is

0: Egy ausztrál lapban olvastam a következőket. Sydney kocsmái a legmasszívabbak az egész kontinensen. A piások egyetlen szóra összeverekednek, az izomzatuk olyan, mint a drótkötél, felsőtestüket tetoválás borítja, és káromkodnak, mint az ördög. És a férfiak majdnem ugyanilyen vadak. Hát, hogy Pest még Sydney-n is túltesz, az mindjárt kiderül. Egy nőnapi műsorból vettük a következő jelenetet, a magyar macsó paródiáját. Címe: a teremtés koronái, előadja a három szerző, Boncz Géza, Markos György és Nádas György.
1: Mit iszom, mit kész?
2: Valami rövidet.
1: Kérek a havernak egy tiroli nadrágot.
2: Apropó, zenekar is van. Meg kell hívni a zenekart is elvégre a nőnapon. Mit iszik a zenekar?
3: Ez csak a 12 szelet rántott hús szeretné.
4: Igyunk.
1: Pajtás, nálatok milyen volt a nőntől, érted, az a nőnapi, jóságos nőnapi műsor, mondnám meg.
2: Akkora műsor volt, érted, akkora műsor volt az ebédlőbe, mert a Somogyiné megint úgy megkütte a férjét, mint Rozinéni Dabasról a kostolót, érted? Azután úgy összeborultak, mint kocsmánál a biciklik. Na aztán szóltam a Bélának, hogy minden miért adja, hogy az asszony állandóan üsse, mire kapott még, akkor hát úgy betakarta az asszony, mint Ziaul hakkot a tányérsapka, érted? Nálatok mi volt a gyárban? Volt valami kis műsor, haver, minden
1: volt téma volt? Kis műsor, egy csodálatos műsor, én néhány üveg volt, letepeltem, csak gondolt, úgy kajakra, persze,
2: letepeltem. Szépen megjött a téma, minden.
1: Aztán oda mentem a személyzet is, és úgy levertem a fejéről a műbörk alapot, érted? Az mérgében úgy elfeketedett, hogy a tanács azonnal kiutalt neked egy lakást vonóval.
2: Ne szórakozzál már, milyen vonóval?
1: Felvonóval.
2: Hagyjál már be.
1: Ne haragudj, mert akkor kérdezem, hogy nálatok érte szabad kérdezni, mi van a raktárban a Jolánkával?
2: Gondoltam, fontos, nagyon fontos egyébként, csórok, hagyjad már, figyelj már picit. Ne törődjél semmivel, egyéb zsemlét kiflivel, ez a lényeg, ne szórakozzál.
1: Az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, maradjál már. Ne csinálom.
2: Figyelj már. Mit néző, nem vagy te intéző, hagyjál már békén.
1: Jolánkában mi mondjam,
2: Jolánka, Jolánka, tudtam, csóró, képzeld el. Ki most a benzinba Jenci zakóját, rendesen benzinbe, minden, érted? Aztán kiöntött az egészet a WC-be, de elfelejtette lehúzni. Jencikém szépen hazavászkodott, hazament, beköltözött a révásra, rendesen, minden, és aztán rágyújtott.
1: És aztán mi lett?
2: Na. A képzeleted, Csoró Jenőt Prágánál fogta a radar utoljára. Még leszállási engedélyt is kért, érted? Most állítólag Brunóba ül egy vécén, és várja a következő adag benzint, hogy hazarepülhessen. Zígy-zügy téma, minden.
1: Nálunk meg az ünnepségen volt az az új, az a kacsatánc, érted a kacsatánc?
2: Csóró, hagyjad már, hogy az új, ne csináld már kacsatánc új. Tudod, hogy én már 4 éve akkorát lejtettem a kacsával az STK-ba, érted? Az asszisztensnő meg elkezdett hápogni, aztán elrepül délnek V alakba, ne csináld. Csinálod itt a műsort, érde, minden a világot. Te figyelj, Dodo, milyen volt nálatok a kacsatánc, egy kis tiritara, meg tittiri, meg érted minden
1: taratára. Nálunk nagyon jóságos volt, érte, táncoltunk, mi szállt ittunk, persze, hogy ittunk. Nagyon jó volt a kacsatánc, össze-vissza totyogtunk, gágogtunk, érted, meg aztán hápogtunk. Már kezdett esteledni, mikor bejött egy ilyen mezitlábas parasz gyerek, és hazatered bennünket csalánnal, ne?
2: Figyelj, azért most már egy kicsikét kapd össze magad, édesapám, koncentrálódj ebben, mint a késavit, lényegek vannak. Mit kapott az asszony nőnapra?
1: Egérutat.
2: Adjam.

0: Ennyit a lelkizésről. Megyek, mert talpig nőnapba vár az asszony otthon, érted? Az egész estet betöltöm mosolyával. Frankon mondom, ez egy mázista az asszony, érted? Az enyhát. Halál, mert ilyen mannos kifogni. Ahogy megkapom a fizetést, egy az egybe viszem haza. A haverokat meg a 4 liter bort, érted? Rendesen. Úrkos, hazadtam az utolsó töltényig mindent, érted? Hát ennek semmi nem elég. Az ember a kisúját mutatja, az egész fizetés kell, még ilyet életemben nem láttam. Na minden nem érdekes, ez a lényeg a haver, hogy megkaptam a kis lét, minden 8000 forint, 8-ra, hogy megkaptam, minden volt, kis jutalom, ez az amaz meg, amit vidéken töltöttem, érted? Minden benne van számolva. Megyek haza, viszem el végre, mert napon, érted? Úgyhogy viszem haza a 8000.
1: Mennyi maradt meg belőle, haver?
0: Hát az előbb még volt egy százasom, azt úgy, érted? Úgyhogy azt viszem haza. Figyelj, picike szendégén is kérdezi valami, nálad mennyi van?
1: 3 kiló.
0: 300?
1: Igen.
0: Gyűjtesz valamire?
1: Semmire.
0: Akkor gyere, kísérje haza.
2: Csak ott vagyunk, ahol mondtam, hogy hűlök. Hát papíron van róla, képzeld el. Hofi halhatatlan, meg örökös, meg ilyeneket, hát te. Ez már csak a púróság, hát ilyen. És egy rohadt ingyen sírhelyet azt nem adnak, érted? Csak a szégyen. Na most én nem cikizem a kitüntetést, mert azért inkább én kapjam, mint más. De hát egyszer, csak itt olyan teljesen szépen semmit nem tudnak megcsinálni. Az volt az első lépés, hogy ilyen puha betonba bele kellett lépni. Na most ugye máshol a világon, ahol már előbbre vannak, tudod, szépen kicsiszolva, meg kis színes kövecske, meg mind kis réz, meg itt szépen meg. Hát itt operetszínház felé menj, tehát nem menj el, de hogyha éppen elmész, hát fogod látni, úgy néz ki, mint amikor a részek köműves. Fejrontkor azt mondja, hogy nem száradt, meg le van szarva. Ó, halhatatlan anyja, igen. És hogy mész be az operetbe a csajoddal, szóval gyere már, Gizi, és meg így... Mi van? Alattam van a Hofi, nem tudok kilépni a... A tű sarkúval. És akkor utána gálaestet rendeztek, televízió, minden a világon. Na, Szegvári volt a konferencié, és képzeld el, valami okos díszlettervező azt csinálta meg, mert ugye a színpadra úgy kell bejönni, hogy így... Fényszóró bele a pofádba, hogy merre ülnek ezek meg, meg ilyen. Na, díszlettervező úr ide tette egy függönyt, és oda le, amikor beléptél, van, mivel nem tudtál róla, ahogy beléptél, ott volt 3 lépcső. Azt mondja Szegvár, és most következik Hofi Géza, Véza, Véza, éli. Csak azt mondja a néző, ó, szegénykém, milyen öreg, ó. Biztos vakis. Sőt, lehet, hogy részeg. És mind a 3 igaz, szóval ez valami borzasztó. És akkor kérdez, bemegyek, és hát én velem mindig történik valami a franc, hogy kötélnek állok, szóval. Egyszer... No. Szóval éppen beléptem volna a színpadra, amikor egy pak, lerohadt rólam a gatya. Hát ilyetem. Mert nem ilyen régi rendes nadrágszi, hanem ilyen modern, tudod, ilyen... És ott állok a könnyékig a bugyimba, hogy... Francba tudok én most bemenni. És Szegvári bemondott, na most csak nem jövök. És azt hittem, hogy süket vagyok. Dehogy süket, vak. Hát ez nem ugyanaz. És erre, hogy segítsen, odajött a függönyhöz. Gézukám, miért nem jössz? És kitaláltam azt, hogyha így csinálok így, akkor addig nem esik le a gatya, tudod? Na most nekem színpadon soha senki eddig semmit nem adott a kezembe, képzeld el? Szegvári, ott állok így. Azt mondja, Gézukám, ezt a szál virágot fogad. Majdnem azt mondtam, hogy tedd be a vázába, hát ne finnáld már. Jaj! Most már minden az idegeimre, arra, egyre hűít minden. Hát például ez a csomó új televízió, hát ilyen vagy, új csatorna, várja, kanál is. Csatornában nincs ennyi szar. Ez kellett? Ennyi borzalmat, te úgy utálom el a Karádi Katalint, meg a Jávoro Pált, meg ezeket. Reggel 6-tól este 10-ig. Hamvadú. Jó van, Szivik, én már láttuk már. Irgalmatlan. Új tévé. Tudod, hogy onnan lehet észrevenni, hogy új tévék vannak, új adások vannak, hogy 3-4 helyen több helyen menstruálnak. Mert csak a mohácsi vészben nem volt ennyi vér. Hát én még ilyet nem... Csomó barom, és megyünk Európa vezet. Jaj, nem ütött át? Száraz meleg érzés. A bulámból púder jön. Hát, ez van meg macska eledel. Ja, és még valamit. Az összes bemondó mindegyik beszédhibás. Hát én még ilyet. Pösez, összmös, kösz, kösz, kösz. Ne sejpíts már! Hagyjad, addig se racsol. Borzasztó. Közszolgálati. Jaj, Isten, képzeld el, kiírtak egy pályázatot, hogy bemondót keresnek televízióhoz, 190 magas, meg hullámos, hogy ilyen szempillának kell. Igen, 4 nyelvet kell tudni felsőfokon, 3-at az őszintjén. Na meg hát még ami ráragad, na most képzeld el, hogy egy illető jelentkezik, hogy a hirdetésre jöttem. Uram, örülünk, itt a szöveg, tessék, ott a kamera, tessék beolvasni az uram. Elkezdett pislogni. Álljunk meg, uram, álljunk meg, hát ez televízió, ne vicceljen már. Ez nem az a két kereskedelmi rádióadó. Akar velem játszani? Játszom veled, anyád. Az. És okos, mindegyik. Reggeltől egy orbaszájba. Hát ilyen. Tessék, válasz! Hogy hívják?
3: Kit.
2: Ki van a vonalban?
3: Senki.
2: Tapogass végig. A legvégén van valami membrán úr, de azon kívül senki. Kérdés? Lehet nyerni egy kitűzőt? Mi az balatoni kecskeköröm?
3: Balatoni?
2: Balatoni?
3: Akkor hol?
2: Adunk 2 zoknit. Még egy kérdés, tovább megy.
3: Tovább.
2: Egy nőnek hány töke van?
3: Kinél?
2: Jó van. Kap egy pólót is. Ne menjen el.
3: Elmentem.
2: A bemondó jelölt, ön pislog össze-vissza, hát vegyen be valami nyugtatót. Azonnal mindjárt megpróbálom. Hova tehetem nyugtatómat? A fene egyen meg, kiesik belőle 5 doboz koton. Hát, ide tettem a innen meg 8 doboz koton. És hú, ömlik belőle a koton. Ja, megvan a gyógyszer, beveszi. Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm önöket. Na, nagyon jó. Öné az állás. Jöjjön már ide, azért beszéljük meg. Már semmi közöm hozzá, nem. De minek van magánál ennyi koton? Jaj, hagyj el, uram. Valahányszor bemegyek a patikába, hogy kedi csókolom. Nyugtatót szeretnék. Mindig adnak 10 doboz koton. Hát én még... Ez valami irgalmatlan. Nos, én meg idegileg csak készülök egyre inkább. Úgy megkönnyebbültem, hogy sikeres volt a népszámlálás, vagy népszavazás. Úgyhogy megyünk a NATO-ba, gyerekek, semmi gond. 1, 2, 3.
3: eldőlt. Azért csak úgy, ha rám hallgatsz, azért azt se kéne elfelejteni, hogy egyin, dva, tri. Minek, minek? Hát oda kerülünk fogságba. Hát nem is. Jó, kiöltözve találkoztam egyik barátommal. Hát ő volt kiöltözve, én meg találkoztam. Még a nyakkendőt sem bírom elviselni. Na és képzeld el, hogy mondom, hát te veled mi van? Hogy nézel ki? Miniszter lettem. Miniszter? Igen. És milyen miniszter? Tengerészeti. Tengerészet? Hát nincs is tengerünk. Hát te hülye vagy. Kézzel te vagy hülye. Van népjóléti miniszter is.

etikett, a nőkön bájos kis toalett, operett, na de hova lett, és hol van Pest? A Savoy most más névre hallgat, egy Burger King áll a helyén, az ifjak sem pesgőt nyakalnak, most kóláznak, hamburgert falnak.

0: a zene. De ha nem intem lesz, akkor is megáll, mert csak ennyi van rajta. De így jobban mutat mégis. Hát a zsinór, ez ne lepjen meg senkit, kérem, ez egy ilyen... Be van kötve a találatjelző, ez egy... Igen, egy ilyen műfaj, amikor talál, akkor a kis lámpa kigyullad. Itt. Vagy nem. Na mi? Jó estét kívánok. Most ismerem föl, mennyi ismerős. Na hát, hölgyeim és uraim, tavaly a televízióban szilveszterkor született meg ez az... Ó, igen, kezdett... Emlékszik még rá? Jaj, látja, milyen érdekes, pedig azt mondják, hogy szilveszterkor mindenki részeg. Már a szereplők, persze, mert a közönség az nem iszik eleget. Hát, hölgyeim és uraim, keresem a témáimat általában, és mindig az a téma, ami a sláger. Például volt egy ilyen műsor, ami téma lett, május 1-én ment a tévében, Slágere még címmel, ilyen tánczenei összeállítás volt, jön be Vámosi János, kezd énekelni, azt mondja, illetve azt énekli, mondja. Nem. Becsület szavamra véletlen volt. Látja, véletlenül is jót mondok, nem érdekek? Na. Szóval, azt írja neki a Vámosi, hogy mert én itt születtem, ez a hazám. Ez teljesen világos. Ez a hazája, itt született, minden stimmel. Csak azt nem értem, hogy miért kell ezt elénekelni ilyen csíkos rabruhában. Mert ez a hazája. És miért május 1-én? Hát legalább a Vámosi kérem 1-ére venne magára valami szép kis csicsás ruhát, ugye? Hát hogyha a Kék Fény című műsorban egy rabot behoznak beszélőre, azon ing és nyakkendő van. Pedig a civilben rab. Igen. A Vámosi meg nem. Ugye? Még eddig. Szóval mondom, valakit ilyen... Ja. Most látom, hogy a Vámosi nyakkendőjébe belekötöttem, rajtam meg nincsen. Nem, azért nem tettem nyakkendőt, hogy az ingemnek a mintája az úgy érvényesüljön. Ez egy ilyen kis házi készítésű minta. Tényleg, otthon készítettem a mintát. Magamra borítottam a dominót, nézd meg el. De jól mutat, mi? Na, tovább. Kérem, tovább a témát. Egy nagy sláger volt most a televízióban, nem régen lett vége, egy ilyen... Az, nézte? Na, na különben erről ne beszéljünk, nézzük. Majd itt jön mindjárt.
1: Szerelmetes galambocskáim. Kutya úristenit. Gyöngy! A kis kéti elővenni, gombokat levágni.
0: Nem mindez, nem mindez.
1: Aki pedig látta, és nem hozta ide, élve vagy holtan, az nem csak a zakórul, hanem levágja a nadrágról is.
0: Nem tudja, melyik a nadrág nézve. Na, maguk miért nem vágják? Vágják le.
1: Maga miért nem vágja?
0: Mert én láttam és elhoztam.
1: Élve? Voltam?
0: Nem. Filmen.
2: Rúzsa Sándor fenne gyerek,

0: Ő a sziklaöklű, jó! Rőzsa!
1: Hát, na már jött. Ez a ló volt még, ez még. Nézzük, ez állandóan ilyen mérges. Mindig, ne haragudjon, hát ne! Ő játsza a főszerepet, ne legyen büszke, ne haragudjon! Mi néztük, mi majd haragszunk, ő ne haragudjon! Kérem, ebben a filmben nem tudom, megfigyelték-e, hol ősztek, hol nem ősztek, össze-vissza. Hallgassák meg hogyan. Egyszer így, egyszer úgy. Fidi, mindjárt.
2: Hát hogy ne volna? Most csináltuk, már is ne volna. Édesapám mellett muszáj lönni. Szödeti velem az eförfa szömit. A fene ögye mög mennyi szeme van az eförfának. Azt minden dézsába kell szömölgetni. Az abban mögforr, aztán mögtisztul, akkor lösz belőle az a jó eförecöt.
1: Hát recöt. Ha nem értettem, ha? Szerintem mindig őzni kellett volna. Végig így, hogy így. Egyfolytában ő is, nézd.
0: Mögjött. Körös főfőségre. Köcsögött. Ötöt. Lesz ördöke. Tőgyese. Köl. Ördöget köl. Öt göböly köl ködöllőről. Szemedgyete. Kövünk. Öröken dörmöksz. Röfeksz. Ölök.
1: Nem kérdezem.
0: Ölök. Öcskös. Gyöszke. Tököm lezseg.
3: Ez nem sörös köcsög. Könyöröksz, röfögő ökör.
0: Jött őszfőcsősz ködölőről. Fröccsöt Herbert. Rechtel veres nőt dögönyözött. Ötször. Döngölt felden hergett. Nyögött. Gyönyörködött. Jövő őszön jött vörös nőből öt vörös csőszkölök.
1: Ez volt a ballada.
3: Főcsőszgödről zömögte vörödött.
0: De főcsőszgödről.
3: Köldökön defem, rögtön elő. Jövök, jövök, csődöröm, gőzök, öjvöm, közömbös kötsz, böjtölök, földből fölkönyörgött, többször dögönyözött nő, őszke györemödön, ködmödött, kölcsönzött, csőd.
1: Na, elég csőd, egy másik részben nézzék, jön be a jány, szórja, hadd keljen, nagy jány, paraszlány, nagy paraszlány, jó. Ilyen műszempillával, ilyen, nem tudom, voltak-e már vidéken, kérem, minden tanyán van ilyen műszempillával. Úgy az igazi, persze. A betyárok hozták a műszempillát. Bécsből. Azok ma akkor kijártak, persze. Akkor még vissza is jöttek.

0: Egy biztos, a Paudics Béla az így esne légy.
1: Szólj, ha nem vagy, Béla! Béla!
0: Gyurcsány lenne az egyetlen lúzer, aki úgy esne le, hogy még ki se nyílt az a szar. Várjál már, Ferihe! El se kezdtük még! Megcsináltam! Várjál már! El se kezdtük még! Viktort meg lehet, hogy nyomni kéne, miután kinyílt. Menjél már! Már nyitva van. Most hatalmas pánik van, ugye, mert befagyasztott az EU 500 millió eurót. Mindenki pánikol, én meg azt mondom, nem kell szarni, rá kell tolatni egy hammerral. Hölgyeim és uraim, az első fellépünk, ez volt a pole pozícióból a felvezetőkör. Én vagyok a safety car, és most pedig egy karinti gyűrűs humorista, akinek a felesége Bödős gyűrűs. A Bucsú Szent László aranytigrise ő, én javaslám a Bödős Szent László elnevezés, nem tudom, a polgármesteri hivatal ezt meg lehet beszélni. A pálinka védőszentje, Gusztik kutya gazdája, Fröccs, Rábál függő, Tarantino függő, ezt ugye már mondtam, és Tibor legnagyobb álma az lenne, hogyha egyszer egy Hattori Hanzo karddal vágna disznót, miközben Uma Thurman tartja a véres tálat, és Michael Madsen pucolja a belet. Hölgyeim és uraim, a Showdrag Club színpadán Bödőcs Tibor!
2: Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Robert De Niro mondja Jackie Brownban, hogy a diszkó korszakot kocsmákba vészeltem át. Volt egy szép gyűjtésem, illetve van egy szép gyűjtésem a kocsmából. Van a záróra, ami egy nagyon nehéz műfaj, főleg akkor, hogyha ott van a nő, vagy asszony az emberrel, vagy vendégségben is megvan ez, mert van egy olyan nőtípus, aki egy idő után átalakul, menjünk madárra. Menjünk! Menjünk! Az nem mondott akkor már más. Menjünk! Akit érdekel, femina hisztérika latinula, az ornitológiai besorolás. Ennek van a hovatá változata is, és a ne lehajrán! A másik véglet, az egyik törzsvendéggel beszélgettünk, 70 percet dumálunk, mondom, az asszony hogy van? Itt van a kocsiba, vár! De a fődíjas az Bandi bácsi, kötéltáncfal, menjünk haza, ne menjünk, induljunk az asszony, az azt mondta Bandi bácsi, gyerekek! Ha a dícséretről lecsúsztunk, a lebaszásért miért sietnénk haza? És akarok vulgáris lenni, ebbe példaképpen Laci bácsi, aki soha nem beszél csúnyán. A legérdesebb mondat az volt, ami elhagyta Ajkait, mikor a feleségével mentek ballagásra, a makoscipő, öltöny, kosztümök, és szakadó esőbe defektet kaptak. Hát Laci bácsi kiszállt nagyon nyugodtan, lapos volt a pótkerék, rossz volt a pumpa. A feleség, mint egy panaszos körfűrész elkezdte mondani, de sose gondol semmire, mindig ez van, sose gondol semmire. Így kell elindulni. Meg görcs van a fába. Így kell elindulni. És akkor azt mondta Laci bá, Zsuzsa, ne fecsegj. Mielőtt a belpolitika dágványába ugrunk csukafejest, ez volt az egyetlen fix mondat, ezen nagyon sokat dolgoztam. Előtte egy kis külpolitikai kitekintés, hogy tavaly, mert zajlik közben a világtörténelem is, ahhoz képest, hogy itt mi nézzük ezeket a belpolitikai dolgokat. Szóval tavaly volt egy ilyen nagy esemény, üresedés volt az Al-Qaidánál tavaly májusban. Elkapták a reciprok télapót. Ez egy dinamikusan fejlődő franchise vállalat az Al-Qaida. Több országban jelen vannak, lesz majd gyorséttermük is. Itt robbantod, vagy elviszed? Elvinném én ezt inkább. És vannak ezek az üzenetek, mikor videóüzenetet küld az Al-Qaida, ott is biztos van baki parádé, csak azt nem látjuk, a szilveszterkor vetítik. Halál a keletre! Nyugat! Nem igaz. Nem függ össze a kettő, de akkor tudtam meg, hogy május a maszturbáció hónapja is. Én egyedül ünnepeltem, nem mentem sehova. Ez nem egy tömegrendezvény. Szóval a belpolitika zajlik, szimpátia tüntetés volt, ott nem tudom milyennek a rigmusok, hogy ne takarodj, te nem kurtad el. Lehet, hogy lesznek ilyen állami grafitisek is, éjszaka kiszöknek, és adózni jó. President for president. Állami nyugdíjpénztár rulez. Ez van, pedig olyan egyszerű leírni a rezsimet,

0: Ez egy olyan társasjáték van, hogy először dobnak a dobókockával, Viktor rárajzolja a pöttyöket, besatírozzák a mezőt, és kijelöli, hogy kilép. Azt mondta Matolcsi György, Orbán Viktor jobb keze, tűzbe tennénk, hogy van siker, csak nem látszik, mert ez olyan, mint a jéghegy, hogy először a teteje látszik, csak lehet, hogy a Titanicon ülünk, ugye nem mindegy, hogy hogy fogalmazom. Pedig ezt külön tanulják is a politikusok, elmennek kommunikációs tréningekre járnak. Most volt is egy ilyen kiírás pályázat, hogy kommunikálni kell a megszorításokat és a reformokat, csak nem szabad azt mondani, hogy megszorítás. Egy ilyen felülfogalmazás van, hogy nem folytogatnak, hanem új alapokra helyezzük a szervezet oxigénellátással. Nem lefejeznek, hanem megváltozik a test és a fej egymáshoz való viszonya. Ezt külön tanulják, kommunikációs tréningek vannak, hogy ez a Szijjártó Péteri szerkeszt nem mi voltunk. Eleve méltók ilyen neveket, hogy Szijjártó Péter, meg Szanyi Tibor, meg Vona Gábor, ezek ilyen önkényes agysejtfoglalók, úgynevezett spam emberek, elfoglalják a neuront, és nem tud törölni őket. Krúdi Gyula nevét kell tudni, ezeket nem kell tudni. Az Orbán Viktornak meg szerintem van egy közmondás edzője, Tatán az edzőtáborban egy szenszej. Egy pály mély, néha levonul, mikor közmondás. Az asszony. Soha ne indíts, soha ne indíts, soha ne indíts, soha ne indíts. Társas tánc tanfolyamot, társas tánc tanfolyamot. Aknamezőn. Egyedül kutya nehéz bujócskázni. Én tudnék ilyeneket írni, sok millió forintért írják a politikusoknak. A kormányzás olyan, mint a biciklizés. Kurva nagyot lehet bukni. Volt ez a végtörlesztés, ahol akik úgy vettek fel hitelt, hogy egyébként volt nekik befektetésbe, azok most ki tudták fizetni, a többiek egy másik hitelt vettek föl. Ezért van ez a szép népi mondás, hogy mi senkit nem hagyunk az út mellett a terep járójába pityeregni. De a másik oldal mit tudott kiállítani? Alternatív köztársasági elnöknek. Mert ő a dopmen azt mondja, amit mond, bazd meg, nem más mond, azt mondja, amit mond, bazd meg, belemondja a mikrofonba, bazd meg, de nem más mond, azt mondja, amit éppen mindig mond. Akkor azt mondja, amit mond, bazd meg. Köcsögök, bazd. Azt mondja, mert azért mondja, belemondja a mikrofonba, ne tudd meg, bazd meg, érted?
1: Szóval ez az alternatíva.
0: Stadionépítési láz is van, 70 milliárdot akarnak elkölteni stadionra, ezek lesznek az Orbán kormány piramisai a stadionok. Mert szerintem az egyiptomi időkben is volt egy-egy ember, aki azt mondta a piramisokra, hogy hát de minek? De azokat beépítették a piramisbe egyből, úgyhogy nem azt mondom, hogy minek. Hát ez a happy a felcsúti Ramszesznek, most mit csináljuk? Vagy pedig ilyen gladiátorjátékok lesznek a stadionokban, belökik az MSZP-seket, orosztánokat. Csúcsprodukció lesz a demagógia napokon. Belöknek egy embert középre, és éljél még 47 ezer forintból. Az oktatási reform is zajlik, hát ugye alap lenne az oktatás, mert van most már ez a kéttannyelvű oktatás is, mikor angolul tanulják a spanyolt, és spanyolul a matekot, és... Hát nálunk ez nem volt Szent László, nálunk úgy volt, hogy normál és tájszólásos. Oktatás, sündörgöt csak Napóleon Moszkva felé, sündörgöt csak... Viri Bőta, Viszki, Churchill, ez a Stammán, Csete, Paté, Ihaj, Csuhaj. He! És nálunk nem felvilágosodás volt, hanem pittymallat. De lehetne szlengbe is oktatni, hogy értsék a gyerekek, miről beszél a tanár. Sunázze a kénsava mangánt. Lájkolja a hidrogén az oxigént. Alapból, tanár, ne alapból. Úgyhogy én nem volt két tanyelvű oktatás, én tudok beszélgetni németekkel, feltéve tudnak magyarul. Feltételeim vannak. A másik, amit nem értek, az a hivatalos nyelvezet, víz, gáz, villany, számla, ez egy holt nyelv, mint a latin. Ez ilyen spéci nyelv, múltkor fel is vetettem egy gázszolgáltatónak, hogy nem lehet érteni, miről írnak. Nem értenek, be kell fizetni, gyökér. Jajajajajajajaj. Számokat érted? Ebből is kéne nyelvvizsga a Rigó utcába. A középfokú szint az az, hogy reklamáljon 3 millió kilowatt nem létező fogyasztásról, baltát nem használhat. Hasonló szint, csak kicsit az már magasabb. szerelj össze egy IKEA bútort, bazd meg használata nélkül. Kisebb bontottad, ennyi tipliba. A magyar nyelv, ami hazánk, ugye? Én figyelem ezeket a nyelvi ortopéd mondatokat, van egy ilyen gyűjteményem. Tudják, ez a beszélgető múltkor a presszóval, diszkokorszakot vészeltük át, és mondta valaki, hogy ne gyerekek, még korai még az öröm, korai még az öröm, ne ígyunk még medvebőrt. Az a te bajod, kötöd az evet a kutyához, az a te bajod, kötöd az evet a kutyához, az a... Gyerekek, olyan boldog vagyok, madarat lehetne vágni a hátamon, Isten bizony mondom, madarat lehetne vágni. Akarták mondani egy idős úrra, hogy mekkora szoknyavadász az öreg, micsoda vén kujon, vagy pina hacker. Az öreg azt mondták, akkora szoknyavadász az öreg, még mindig minden nőnek leveszi a lábát. Összekeverték a frontsebészt kaszanovával, nem ugyanaz a műfaj. Meg mondjuk ugye magyarul, hogy nincs kecmec, és ha van kecmec, volt már kecmec. Meg semmi laca faca, és ha van laca, jó, a faca nincs is. De mi, hogyha van laca? Hogy él Marci hevesen? Ezt nem tudom, nem is hevesen él, hanem csak az iparőzési miatt van bejelentve egyébként. De amivel nem illik viccelődni, az az, hogy kit hogy hívnak, az csak egy ilyen statisztikai adat, hogy kit hogy hívnak, de úgy tényleg érdekes. Van egy szervezőm például, úgy hívják, hogy Láng Tibor. Anyja neve Szikra Teréz. Mutatta a személyét. És volt egy klubjuk Csornán, a Fire. Ami leégett. Jöttek a biztosítótól, neve Láng Tibor, jó, ne szórakozzon. Anyja neve Szikra Teréz, persze. Kedvenc költője Füst Bila, ne szórakozzon. Nem tudom, hogy találkozhattak a szülők, de biztos nem a Poroltónál. Valószínűleg a tábortűznél oda ment az öreg láng a kis Szikra lányhoz. Egyébként meg identitásválság van szerintem Magyarországon. Ül a magyar ember a kínai büfébe, japán autó valamit, törökök raktak össze, szlovák rendszám, Nagy Magyarország matrica, ukrán zárémentes cigaretta, svéd bútorokon finmobillal, olasz bőrkabátban, ami román műbőr, és csehül érzi magát, nem értem, mi a? Nem értem. Meg vagy túlértékeljük magunkat visszatérve, vagy pedig alul vagy az van, hogy mi vagyunk a legnagyobb királyok az egész univerzumban, vagy pedig ilyen önostorozás van, hogy nekünk már minden mindegy, hozzánk már csak a balsós jár hétvégit el kell venni, nekünk már minden mindegy. Akkor ő Magyarországra befektető, hogyha átgrull a golflabda Ausztriából, nekünk már minden mindegy. Pedig olyan egyszerű lenne, hogy Magyarország kettős pont, jó borok, szép nők, gyenge forint, erős pista. Annyit meg elmondanék, hogy jó közönség voltak, mindenhol ezt kell mondani nyilván, vagy ki az, aki úgy megy, hogy az meg az a közepes volt ottak. Nem, hanem nagyon közönség voltak. De a legjobb közönsége mégiscsak Bucsú Szent László volt, ott van egy bolondok háza, és nem önökről jut eszembe, hanem általános iskolába el kell vinni az iskolai ünnepségeket az otthonba, a szociális otthonba, és ott annyira jó közönség volt, együtt lélegeztek a műsorral, együtt éltek, teljesen őszintén, hogyha azt mondtuk, hogy március 15-én, hogy szabadítsuk ki Táncsicsot, akkor 4-5-e nem indultak, hogy... Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!
2: Köszönjük szépen! A következő fellépőnk, ha már gyűrű vonalon haladunk, Kálmán Olga gyűrűs. Majd otthon rájössz. Az van, hogy hát egy kis kulisszatitkot elárulok, a Duma Színház csapatának van foci csapata. Ez még nem poén, tehát ne röhögjél. Nagyon vicces, itt most lehet röhögni. Egyelőre viccesebb, mint egy előadás, ott tartunk. Na most az, hogy fuhoristák fociznak, azt nem mondom, hogy így. Így. Nagyon kemény kő, amit még mi sem láttuk focizni. Mogács a legnagyobb, aki felveszi ezt a csikos ilyen erőember szerelést, atléta. Zoknit felhúzza így golyóig, szakába 113 centi, és áll az ellenfél kapuja előtt, végig. És azt kiabálja, elő vagyok! Hallod? Végig. És amikor hátul vagyunk, akkor is azt kiabálja. Elő vagyok! Hát persze, mi is hátul vagyunk. Hát ez a... Utána elő vagyunk, azt mondja, elő vagyok! Hát mi is itt vagyunk, Danikám, örülök neki. És a múltkor úgy történt, hogy így... Arra ment a labda, hát, tudatos játékról itt nincsen szó, arra ment a labda, a lehetőség, érted? Mogger így szemmel végigkövette, kiment a vonalon, azt mondja, öcsém, itt voltam elől. Hát most már remélem ide is előre jön, eddig hátul volt, fogadjuk meg szeretettel Mogács Dániel.

0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Ádámnak is, köszönöm a kedves szavakat. Nem, mert őtőle bármilyen kritikát elfogadok tényleg, mert zseniális focista, te látni kéne, hogy balettozik a labdával, egészen elképesztő, állítólag labdával a lába között született. Ez a labda most is ott van, a szünetben meg lehet nézni. Egyébként a szabályokkal nincsen teljesen tisztában, mert én azon a meccsen bíró voltam. Nem, egyébként nem akarok senkit leülyezni, én sem vagyok túl okos. Mondjuk azért rájöttem egy-két dologra, például, hogy mások évekig dolgoznak a doktori címért, én meg kiírom a nevem elé, hogy DR és kész. Sok buta ember van. Én mondjuk két nyelvet beszélek, az egyik az a magyar, a másik pedig a japán, de ezt nem használom, mert nagyon hangos. Nem, tényleg, hát az például, hogy SZUVIDAJA! Ez például azt jelenti, hogy aludjál szépen, kis Balázs. És hát nagyon nehéz elkérni a könyvtárban is a Kant kötetet a második polcról, mert arról már nem beszélek, hogy temetése mennyire kellemetlen. Egyik rokon odasugja a másik embernek, hogy áldott jó ember volt. Szagadala! Úgyhogy ezt nem tudom használni. Én megpróbáltam egyébként megtanulni angolul is. Hát amikor én még fiatal voltam, egyetlen egy angol könyv volt az orosz könyveken kívül, a Linda és a Szörnyeskék című angol nyelvkönyv. Szerintem sokan emlékeznek rá a kortársaim. Ebből én egyetlen egy mondatot sikerült megtanuljak. Ha-ha-ha, hi-hi-hi, emperor upper in the rixie. Na most angolul nem tudóknak mondanám, hogy ez az egy mondat, ami nem jelent semmit. De egyetlen egy nyelven sem, tehát kurva nehéz vele külföldön eltájékozódni. Megkérdezni, hogy hol van a főtér. Sorry, ha-ha-ha, emperor upper in the rixie. Erre általában egyetlen egy válasz jön, fuck you. Az meg valami olyasmit jelent, hogy fák, tehát független államok közössége. You az meg te, tehát orosznak néznek ez a... Na most az az igazság, hogy egyre többen megjelennek ezek a szájtáti buta emberek, tehát a butaság az fertőző, nem csak kis hazánkban, hanem az egész világon is. És már lassan a kultúra kinyitja a szájukat, ugye? Sétálnak jobbra-balra, és így csodálkoznak a világon. Mennyi minden? Minden mennyi? Ez az a figura, aki üldögél a metrón, néz kifelé az ablakon, és gyönyörködik a tájban. Ő neki azért kell bukós is a motorozáshoz, mert hát 200 fölött belekap a szél a szájába, és lerántja a motorról. Nekem volt egy ilyen haverom, aki nyitott szája a motorozott. Nagyon féltettük, de azt hittem, hogy ő a világ legbutább embere, mert hát biológiából kapott egy mentőkérdést, biológiából érettségizett, és a mentőkérdés az volt, hogy mondjon egy emlős állatot. Csípőből jött a válasz. Bagoly! Látta a tanárom, hogy nincsen minden rendben, ezért gyorsan javított. Jajaja, hülye vagyok, mert az erszényes. Most a tanár arca továbbra az is rezzenéstelen maradt, és azt mondta, hogy jó van, Zsolti, nagyon örülök, hogy kijavítottad ezt a csúnya kis hibádat, de mondd már el nekem az ötösér, hogy hogy jöttél rá, hogy a bagoly az erszényes? Hát nagyon egyszerű, a bagoly ugye áll így a fán, áll, néz előre így nagy szemekkel, és áldogálott, zsebre dugott kézzel. A lényeg az, hogy nem ez az osztálytársam volt a legbutább ember, akit megismertem, hanem két kaputelefon szerelő. Hát ezekkel hozott össze az élet, és most ők viszik a pálmát. Tulajdonképpen már mikor telefonáltam nekik, akkor kellett volna éreznem, hogy itt gond lesz, ugyanis nem nagyon akartak kijönni. Tehát több megbeszélt időpont volt, amin ők egyikük sem jelent meg, és hívtam őket, hogy hát ne haragudjanak már, tényleg most már a 20. alkalommal várok magukra, jöjjenek már ki. Hát, én úgy emlékszem, kim voltunk. Most erre nem nagyon tudsz mit mondani, ugye? De ő már mondta is, hogy jó, figyeljen ide, ha 100%-ot akar. De ha tényleg 100%-ot, hát mi az anyámat akarnék, szerinted? Tehát mondjuk csak ilyen 89%-ig jössz ki, kezed, fejét meg otthon hagyod, vagy hogy gondolod-e? Ha tényleg 100%-ot akarsz, akkor hétfő. Nagyon vártam a hétfőt, de hát nem voltak ott. Hétfő után két nappal szerdán hívom. Azt mondta, ha 100%, akkor hétfő. Igen, és megyünk is. Nagy nehezen kijöttek, és hát ott áll a kapu előtt, megyek kifele, két bagoly, zsebredugott kézzel. Annyira hülye volt az aurájuk is, hogy a kutyám már meg se ugatta őket, mert látta rajtuk, hogy nem értenék, tehát teljesen mindegy. Ott áldogáltak, és az egyik nagy zsörtölődve megszólal. Már egy órája nyomom a kaputelefon csengőt, ezt nem veszi föl senki. Hát mondom, ez nagyon jó, de mi neked a szakmád, ne haragudjál már. Kaputelefon szerelő. Satszolnál meg, miért hívtalak ki.
1: Én vagyok a hülye, hallod? Én vagyok a...
0: Hát mondom, te vagy a hülye, bazdnek, ezt eltaláltak. Gratulálok. Na, akkor neki is kezdünk a munkának. Először a kültéri egységnek lekapjuk a tetejét. Csavarhúzóval lebontották. Tele volt döglött hangyával. Na most én ezen nagyon meglepődtem, ők meg mintha összebeszéltek volna.
1: Már megint a hangya savazna szét. Mindig a hangya cseszi szét. Mindig a hangya. Ugye, Karcsi? Pásza, mindig a hangya cseszi. Mindig a hangya.
0: Ne mondja már, hogy mindig, minden esetben, de
1: mindig a hangya cseszi szét. Tudja miért? Mert belemegy, ha szét savazza.
0: Nem vagyok biológiából ötös, de ugye a hangya az nem így savaz. Az nekem szinte bizonyos.
1: Mondom, tényleg szépen, persze, belemegy, azt a testével beledörgöli a savat, így savazza.
0: Mondom, hagyja már abba, mert vagy elviszi egy rendőr innen, vagy magára lő egy vadász, de ezt fejezze be, mert nagyon gusztustalan. Inkább azt mondja el nekem, ha már így minden egyes kaputelefon szétsavaz a hangja, akkor mi a garancia, hogy az önök által felszerelt kaputelefont azt nem savazza szét?
1: Hát azt nem savazza.
0: Mondom, én értem, de miért nem?
1: Ha mert...
0: Mert azt mondja, Karcsi, szétcsavazza. Kicsoda?
1: Hát a hangya.
0: Mit?
1: Hát a kaputelefon.
0: Ja, a szétcsavazza.
1: Karcsi, a mi kaputelefonunkat. Azt ugye nem csavazza szét.
0: Ja, azt nem csavazza. Lement egy ilyen kis disputa, utána kínos csönd, amit megtör Karcsi még kínosabb mondata.
2: Hű, mennyi drót.
0: Mert itt éreztem, hogy nem a top szerelőkkel van dolgom. Hát mondom, Karcsi, tudod, telik, múlik az idő, fejlődik a technika, ez már nem egy kolomb. Tehát, hogyha ha csak egy kalapácsot hoztál, az igen kevés lesz. De mondtam a főnök, hogy ezt most hagyjuk, menjünk be, nézzük meg a beltéri egységet. Addig Karcsi vigyáz a szerszámokra. Ben voltunk 5 darab percet, kijövünk, Karcsi pedig eltűnt. Főnök elkapja a kezemet.
1: Hol van a Karcsi?
0: Hát mondom, egy, engedd el a kezemet. 2, ne ijeszgessél. 3, nem tudom, hol van a Karcsi, nem én használtam utoljára. Elkezdtük keresgélni Karcsit, meg is találtuk, a kertemben húgyozott. Egy tulipán mögött. És hát ez mindenkinek kellemetlen volt, csak Karcsinak, nem? És a főnök elkezdett aktivitizni, hogy Karcsi rakja el a ceruzát, ugye, hogy...
1: Karcsi.
0: De annyira bénán csinált, és láttam, hogy Karcsi sosem fogja megérteni, ezért gondoltam, csalok egy kicsit, és besegítek.
1: Karcsi, a farkadat tegyed el, mert szúrja a szemünket, érte?
0: Na most, tulajdonképpen ezt már megértette. Eltette, majd megfordult, hogy azt már ne lássuk, ahogy fölhúzza a cipzárját. Ezek után mondja a főnök Karcsinak, na Karcsi, adjad ide a stuckulcsot, kellenek a szerszámok. Hát a nincsen nálam. Hát Karcsi, ne szórakozzam, már neked adtam oda utoljára. Ja, húha. Lehet, hogy bezártam. Karcsi, ezt most kérdezed, vagy mondod? Mondom. És hát kiderült, hogy bezárta. Úgyhogy kért a főnök egy csavarhúzót, amivel feltörhették a saját kocsijukat előttem. Ezzel is telt múlt az idő, meg már amúgy is 4 órát késtek, hogy mondtam, hogy most már későre jár, ezt ma szerintem hagyjuk abba, majd egy másik. Ne, 20 perc alatt megcsinálom, tényleg 20 perc alatt, mondom, jó van, akkor kezdjenek neki. 3 óra múlva még azt hallgatom, hogy az egyik a kültéri egységnél egy vokitokival, a másik a beltéri egységnél egy vokitokival. Egyet drót. Nem jó. Kettet drót. Nem jó. Hármas drót. Jó. Vajá, nem jó. Egyet drót. Te, az nem volt már. Én nem tudom, volt. Ó, figyelj, már összekavarodtam, kezdjük előről. 5 órán keresztül szerelték. Majd ezek után megcsinálták, hát elmentek, mégis mindent megcsináltak, csak a mágnezárat felejtették el odaszerelni a kaputelefonhoz, tehát bárki odajött hozzánk, be is csöngethet, beszélgethetünk is, csak kurvára nem tudom beengedni. És a legrosszabb, hogy 4 nap után már annyit romlott az egész szerkezet minősége, hogy a csöngő csak akkor hallom meg, ha ott állok mellette. Én nem nagyon zavar meg senkit a családban. Tehát, ne kelljél föl, csak szólok, hogy valaki van ott. A postás fingik egyet, előbb meghallom, mint a kaputelefon. És hát a legdurvább, hogy a vonal minősége is annyit romlott, hogy aki kint van és becsönget hozzánk, azt hiszi, hogy Darth Vader a komornyik. Én meg mindig azt hittem, hogy egy pszichopata sorozatgyilkos fenyeget, mert Hello, Bogás Dániel, beszélek! És hát gondolkodtam már azon, hogy kimegyek, fölnyitom a kültérit és megszerelem saját magam, csak attól félek, hogy van bent egy hangja, aki éppen savaz. Én köszönöm szépen a figyelmet.
3: Perceken belül

0: Mi vagyunk azok, ugye milyen jó Skoda Club felvételre járni? Így megy a reklám, így. Volt reklám, nem volt, nem emlékszem. Ja, mióta kiesett a VV fecó, megkaptam az ingjét. Én kérek elnézést. VV fecó inge fit győzik a tapétája, ez van. A Kerücs Tibor fedezte fel, ő látta meg benne a tehetséget, ezért lehet az, hogy hát részegen jobban tudjuk értelmezni Edut. Ez Tibor szabad idejéről sok mindent elárul. Az első, életem első találkozása az volt, hogy megláttam egy helyiségben, odajött hozzám életemben először, és a következőket mondta. Ádám,
1: én annyi mindent szeretnék még mesélni.
0: Annyi minden, bazdmeg, hát mint hogyha 20 éve nem találkoztunk volna. Úgyhogy fogadjon a Tap Cunami Tóth Edut Pécsről.

0: Sziasztok, jó estét kívánok! Tóth Edunak hívnak. Tényleg, és az a lényeg, hogy túl vagyunk az év legfontosabb dátumán, március 8. És arra gondoltam, hogy felevelenítvén a régi hagyományokat, meglepem a kedvesemet egy hóvirággal. Lementem a piacra, és ott közölték, hogy a hóvirág illegális, hogy már védett növény. Teljesen ledöbbentem, ott állok, odalép hozzám egy kínai úr. Hóvirág? Gyere, gyere! Nekem van hóvirág, gyere! Nyolcá, gyere! De mondom, most mondták, hogy illegális. Illegális? Akkor 1500! Egyébként a héten voltam beszédtanánál. Jó, hát nem volt otthon, de én... Egyébként kevés néző levelet kapok, de azok ütősek általában. És ott egy ilyen, hogy kedves Edu, együtt érzek veled, és drukkolok neked. Nekem is hülye nevem van, és én is beszédhibás vagyok. Sok sikert és kitartást kívánok neked, üdvözlettel Csicska Lajos. De Lajosnak igaza van, hogy lehet egy gyereket úgy hívni, hogy Eduard? Van, aki, akit Eduardnak hívnak? Ugye? Én azért lettem Eduard, mert a szüleim azt akarták, hogy három fiúk legyen. A három angol király, Eduard, Richard, Henrik. Az öcsém már Balázs, csak jelzem. De egyébként szigorodtak a barátnők, nem tudom, megfigyeltetek, egyre szigorúbbak. Most Kornél elmentünk sörözni, és 10 percenként fel kellett hívni a barátnőjét lejelentkezni. Én teljesen ledöbbentem. Nekem bőven elég egy SMS negyed óránként. Meg volt Kornél egy másik barátnő, és mondta nekünk, hogy Kornél, élni, mint ér arany afrolit én nélkül is, mi lehet szép. Olyan gyönyörű ez a lány, kicsit foglalkozz vele, vidd el színházba, főzzél neki vacsorát, lepp meg.
1: Lepjen meg. Kösek masit a faszomra.
0: A húgommal barkobáztunk. Mondtam neki, hogy Livi élőlény? Igen. Állat? Igen. Mondom, és ugat? Te hülye, az oroszlán az nem ugat. A másik szenvedélyem a tömegközlekedés. Imádok tömegközlekedni, annyira izgalmas, így felszállsz egy buszra, és egyből egy nyomozásba csöppensz. Emberek állnak körbe. Nézik egymást, próbálják kitalálni, hogy ki fingott. Ki volt a ludas? Nem tudom, hogyha kiderül, akkor az jobb. Meg a telefonálások, én imádom, hogy felszáll a másik. Haló? Nem tudok beszélni, buszon vagyok, hagyjál. Raiffeisen-es vagyok, igen. Micsoda? Ja, mondtam, igen, mert a rakoncait ma találták meg a felesége a Kelúba. Most mondták a Nagy Sándor József utcába. Nem fogom megmondani a PIN kódomat. Nem mondom meg. 25-12, de... Térd össze azonnal, és akkor... Közben ülök, és így... Tessék leülni, nem vagyok terhes. És akkor áll egy másik hölgy. Te. Attól még, hogy zsarol téged, ő is lehet jó ember. Én mondatok röpködnek. Meg áll egy ilyen nagyon-nagyon nagy darab, tetovált... Mortos arcú bácsi, napszemekben, januárban. És így... Ja, nem, az én vagyok, aki itt mellett áll. És mondja, hogy...
1: Jó, mondtam a Lacának, hogy miért aztán szétcsap őket. Jelezzél már nekem, légy szíves.
0: Vagy jól jeleztem, hogy minden nem dolgozik. Nagyon izgalmas, imádok te megközleked. Fú... Meg a buszom, hogy ott lehet nézelődni, belehallgatni mások telefonjaiba, meg... Ja, még olyan is volt, ezt még mondom, hogy áll a hölgy. Ja, kicsit be voltam csicsent, nagyon csinos hölgy. Be voltam csicsent, lementem a szaunába, mesztelen voltam, és beült egy fiú. Ja, le kell szállnom most itt. És mindenki így, úristen, mi történt, hogy... Menjünk már utána! Az ember kíváncsi természet, és a buszon lehet nézelődni, hallgatni mások telefonjait, meg lehet olvasni, keresztrejt fényfejteni. A keresztrejteket nem szerettem, azokat utálom, hogy nem tudom, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy hány betű. Hogy...
1: Nem tudom, láttátok a Visszajövőbe című filmet? Emlékeztek a gonoszra, a Beefre? Na olyan a főnököm. Egy sziobata vadállat, rettegek tőle, egy reggel megyek be dolgozni. Eduard! A héten már harmadik alkalommal késel, és még csak kedreggel van, Eduard. És immunis vagyok az ébresztő órámra, és mindig elképzelem, hogy ott áll, hogy Eduard! Csak eltett az a bizonyos időszak, és az van, hogy Eduard! Aludj még 5 percet! Majd a buszon mosol fogat. Karácsonyi céges buli, oda meg a pulthoz, ott áll. Egy percig feszengünk egymás mellett. Eduard! Mindenki milyen felszabadult, mi? Nagyon súlyos. És képztek el, az volt, hogy a első héten annyira féltem a főnökömtől, hogy elbújtam a WC-be, és küldtem egy SMS-t a barátnőmnek, hogy szeretlek, nyuszi. És ettől neki küldtem el a főnökömnek. És azóta nem beszélünk róla, hogy... És utaztam Londonba, és reptére megérkezek hajnalba, és látom, hogy egy idős nénik és bácsik ott állnak, és teljesen el vannak tévedve, hogy hol vannak a csomagjaik. És mondtam neki, hogy semmi baj, nem kell megijedni, kicsit tovább kell menni, személyi útlevél, és ott lesznek a csomagjaik. Na ezzel az idegenvezetőjévé ki avanzsálódtam. Elmentem WC-re, és megvártak az egész csoport. Utána ballagok én és a nyugdíjas haverjaim, így megyünk. És

0: Mert fordítva fogod. És tényleg. Fordítva fogtam bőröndöt. Na de még akkor tudod, a rendőrök, mindenki szagolja, meg nézi át a ruháimat, a bőröndömet, mindent. Az egyik bácsik oda tipek hozzám, hogy és fiatalember, a kijárat merre van? Hátul egy hang. Jaj, Imre, hagyd már azt a szegény fiút. Most fogták el a határőrök. Olvastam egy könyvbe egy játékról, amit nagy sikerrel szabadalmaztattam. Azóta is játsszák. Az a játék lényege, hogy hárman bemegyünk egy szobába, egy üveg jégerrel, meg egy rekes sörrel. Megisszuk az összeset. Egyikünk kimegy a szobából, és a másik kettőnek ki kell találni, hogy melyikünk ment ki. Köszönöm a figyelmet, köszönöm.
1: Köszönjük szépen! Köszönöm kollégáimnak, Bogács Dánielnek, Bödőcs Tibornak, Tóth Edunak, hogy itt voltak velünk ma este. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottatok. Isten őrizze meg jó szokásotokat. Ha szeretitek minket élőben látni, akkor szóljatok le minket az utcán, de ne engem, vagy gyertek el ide, vagy menjetek, ahova akartok. A Schroder Club különkiadásával a Rose-szal jövünk, amiben találkozhattak többek között Kovács András Péterrel, Nagy Feróval, és én is ott leszek. Kár lenne kihagyni, addig is jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!

0: Stábunk és meghívott vendégeink utazásainál a kényelmet a Mandarina Duck táskái biztosították.
1: Vendégeink kényelméről az Abszolút Hostess gondoskodott. A fellépőink Tommy Hilfiger ruháját a forgalmazó Roland divatház biztosította.
2: A műsor hivatalos személyszállítója a 6x6 taxi. Az igényes kikapcsolódásról a Budapest Fanzine magazin gondoskodik.
1: Stábunk objektumainak biztonságáról a Monda Kft. Gondoskodott.
2: A helyszínt biztosította a Symbol Budapest.

köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Mai nyelvi műsorunkban egy igen kedves Nógrád verőcei kismamának a leveléből szeretnék idézni, ugyanis a kismama igencsak érdeklődik a trafik szó jelen idejű ragozásáról. Drága kismama, én csak annyit mondhatnék, a trafik szó jelen idejű ragozása következő féleképpen hat. Én trafom, te trafálsz, és ő trafik.

0: trafikszó múlt ideje egyébként a dohány volt.
1: Elnézést kérünk kedves hallgatóinktól, hogy megszakítjuk adásunkat, de ebben a pillanatban kaptuk a jelzést, hogy élő közvetítésben már vonalban van a parlament, halló parlament. Igen, itt vagyunk, és nagyon köszönöm, hogy most kaphattam meg a szót, hiszen ebben a pillanatban érkezett meg a távol-keleti ország miniszterelnöke a parlament nagy termébe, hogy elsőként ő köszöntse országa nevében a magyar népet. Most érkezett a pulpitushoz, hallgassuk mondatait szinkron tolmáccsal.
2: Jotoko izda! Hajdra! Szodomoido! Hajdra!
0: Szeretettel köszöntöm kedves magyar barátaimat!
2: Fogaidikeszata! Hajdomono! Vagama! Szegida! Ripoda! Hajkidozo! Jó!
0: Eddig Magyarországról csak hírből hallottam, most végre én is itt lehetek személyesen.
2: Szajda! Takoidozono! Magyarodó! Damoa! Figyelózó! Jó!
0: Magyarország valóban egy csodálatos ország. Mint itt lehetek fővárosukban, azt is megtudtam, milyen szép Budapest. Budapest két részből áll. Budapest két részből áll, úgy mint Budából és Pestből. A két város rész között a Duna nevű folyójuk választja ketté egy gyönyörű város. De a folyón átívelő hidak szinte népeink közti barátságunk jelképe is lehetnek. A kora délutáni órákban aztán megtekinthettem a citadelláról egy gyönyörű város panorámáját. Késő délután pedig tréfáskedvű barátaim megmutatták nekem a Széchenyi gőzfürdőben Kolumbusz tojását.
2: Valóban
0: szép volt.
2: Szedekirodó.
0: Vigyázzatok, 300 ezeret ér a fehér port. Jaj, a Mitsubishi-ben hagytam a port. Vigyázz, aranysárkány üldöz téged. Hű, a mindenség itt. Puff, no fene. Jaj, vigyázz.
2: Hát akadod a videó. Hát akadod a videó. Hát akadod a videó.
0: Hát akadjátok ott a videó.
2: Videó szokodjam a videó.
0: Hát akadjátok a videó. Ott folytak a tafosztom, hogy jádjátok a tajakat a játszukú.
2: Jászukú! Jászukú! Tagozodomó!
0: Jászukú!
2: Jászukú!

0: ez a bicikli a negyedik volt ezen a héten, ne bóckodjon, ha, jó? Hova tette azt a...
1: Elvitték a kommunista!
0: Ne bóckodjon, maga is az volt, mit hülyülitek el?
1: Akkor még én is vittem!
0: Miért nem támasztott a kocsma ajtónak?
1: Nem lehetett!
0: Miért nem lehetett?
1: Mi volt kiírva?
0: Na jó, vagy jöjjenek be. Na jó, van most a fejezze be a kecskébe, mert jöjjenek már be, mert itt emberek vannak. Tessék bejönni.
2: No. Ez ki?
3: Csillog, villog, mint a zsebkendőmön, minden.
2: Ki ez?
3: Az olyan, mint a futballcsapat.
4: Mi?
3: Benfica.
0: Baja, mondja meg őszintén, mit csinált a hajával? Elaludta a vonaton, azt a bőrönd a fején maradt gyömrőné, vagy mi van?
3: Erzsi néni rátelepedett, és ez a lenyomat, mint a bundanadrági. Ott is van, hogy vol. Volva vigad a magyar, tudod? Meg volban az igazság.
2: Itt ülnek a népek, azt várják, hogy műsor legyen. No, nem kell ezen nevetni.
0: Fater, hogy néz ki maga? Mondja
2: hogy nézek ki? Hogy nézek ki?
3: Itt egy hormonzavaros tojás.
2: Itt vannak...
3: Nézzük rá, azt kikeltjük.
2: Nem kell nevetgélni.
0: Miért nem gombolja be az akolyátalunk?
2: Nem tudom.
0: Miért nem tudja begombolni?
2: Megrágta a szú.
0: Ezt nem a szúj rágta meg, hanem a moly.
2: Moly drúga a szú.
0: Nem a moly.
2: Nagy testvér.
0: A szú nem rág meg semmi.
2: Dehogy nem, nézd meg az ország oldalát.
0: Fejezze már a jó pofizását. Hagyja már ezt abban. Ha már réges-régen el kéne kezdeni a dolgokat csinálni.
2: Na, azt mondom én, itt ülnek a népek, ott van a fehér népek, ülnek a fekete népek.
0: Hol ülnek itt fekete népek?
2: Nem, itt Dél-Afrikában.
0: Örülök, hogy
2: van ott az a mókás, nótás kedvű, ez a teherautósofőr.
0: Kicsoda?
2: Állandóan dudál.
0: Na, kicsoda?
2: A Desmond Tutu.
0: Desmond Tutu!
2: Nem, az Tutu.
0: Desmond Tutu.
2: Lehet, de akkor dán írógéppel írták, ott nincs ékezetben.
0: Desmond Tutu.
2: Az más, az a Josip Broz Tutu. Eladott a Jeszenszky fegyvert, hogy védje meg magát.
0: Nem adott neki el a Jeszenszky semmit. A Josip Broznak nem adott el semmit se.
2: Nem adott el. Hát akkor kiné van most az a
0: Tutu, az meg Tito.
3: Nem.
2: Titi Tutu, táká.
0: Maradjon már.
3: Már Tutu.
0: A Tutu az meg a lakat.
3: Az meg a Tutu,
0: fejezzék be ezt a hülyeséget.
3: Lakat az valamikor futballedző volt.
0: Befejezték a hülyeséget?
2: Jó, hát énekelni kérem.
0: Mikor hozott volna magával egy kis ennivalót, mert itt várom magukat már 4 órája, és nem ettem semmit.
2: Be volt zárva, 6 órakor minden bezár. Jó balettos a Moritz Bezsár. De az a lényeg, én is fiam, hogy én nem tudtam elmenni, mert 6 órakor mindent bezártak. Ugyanis én akartam neked csinálni egy kis riskovot, hogy estére, mire hazajössz nekem...
0: Mit akart maga csinálni?
2: Riskovot.
0: Mazsolával. Az orosz miniszterelnök volt a Riskov, amiről maga beszél, az a Riskoh!
2: Nem. Amire te gondolsz, az a Todor Riskoh. Aki... Bulgáriába kérte az internacionális amnestiálist, hogy vizsgálják fölül, mert kihúzta a mavzalét egész Moszkváig, most már nincs ott a betonelvtárs, aki fölrobbantotta a rejsztágot, hanem úgy vitték ki...
0: Miket brekedít össze az a Todor Zsivkov maga, hülye? Bodor Zsivkov!
2: Azt mondom,
0: mit mond maga?
2: Kihúzta Moszkváig a bábút a koporsóban.
0: Nem húzott ki semmit se!
2: Nem húzta
0: ez
2: ki?
0: A Todor Zsivkov, a Riskov a miniszterelnök, és a Riskok az a kaja.
3: bocsánat, a Reichstagra visszatérve, én úgy hallottam itt a szünetben, hogy a Reichstag az a férfi toalett.
2: No! Ne hülye vagy, édes fiam! Nem volt megbeszélve! Ilyet én is tudnék mondani, hogy a hoki napja, de hát nem volt.
0: No! Viszont, olyan maga elment a Corvinba, miért ment oda, mert ott minden szinten...
3: Szinte minden.
0: És hol van, amit vett? Mit vett?
3: Ha vettem egy kerékpár külsőt.
0: És hol van?
3: Kerékpár radiál volt. Hát beraktam ruhatárba, mert el akarták majd szedni ott a téren előttem. Eszett, el akarták szedni. Ugyan a színű emberek, mint a kerékpár külső. Azt mondták, hát adjam oda.
0: De az a lényeg, hogy maga már negyedik biciklit veszel ezen a héten, édes pedig marha jó gumia
2: hát
0: volt annak,
2: igen,
0: a biciklinek.
2: Hát mit csináljunk?
0: Nagyon jó kis gumi volt.
2: Hát nincs gumi, majd össze egy gyógyszert.
3: Én vettem még egy pótgumit. Ekkora darabokra felszabdaltam, mert eső előtt köpönyeg.
0: Adja meg békébb a hülyeségekkel! Arról beszéltem, amiről maga beszél, maga hülye, miről beszél, túragumi volt.
2: Az, túragumi, nincs gyógyszer.